0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a miniszterelnök az országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra válaszolva tegnap. Magyar Péter azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén. A másfél éves hivatali idej alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben, 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. A kormányfő az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyével kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a vádhatóságnál, de szerinte az addig biztosan nem fog megvalósulni, amíg az előző kormánypártok embere irányítja a szervezetet. A miniszterelnök ezért szeretné ösztökélni az államfői jogkörben eljáró parlamenti elnököt, terjessze a képviselők elé a főügyész mandátumának lezárását, elmozdítását. A Tisza kormány ezt kész lesz megvitatni. A Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol a legfőbb közjogi méltóság posztjára, közölte újságírókkal Dúró Dóra tegnap a parlamentben. A politikai közösség elnök helyettese Polgár Judit személyével összefüggésben még nem kívánt állást foglalni, de azt furcsának nevezte, hogy miközben Magyar Péter miniszterelnök széleskörű társadalmi egyeztetésről beszélt, a kormányfő már be is jelentette a Tisza párt aspiránsát. Hozzátette, úgy értesült, hogy az ellenzéki formáción belül is óriási vita zajlik ezzel kapcsolatban. Arról is kérdezték, mit szól ahhoz, hogy a sakknagymester egy másik ország állampolgáraként költözhetne a Sándor palotába. Azt felelte, nem tudja, hogy a hír igaz-e, ezt a sajtóinformációt szeretné előbb megerősíteni, ám ha a hír valós, az nagyon súlyos kérdéseket vetne fel. Megtalálták a Sirály 1 szárnyas hajó roncsdarabját a Dunamedrében, Bécs alatt, írja a Telex. A járművet 1962-ben helyezték üzembe, a szovjet gyártmányú rakétatípusú vízi jármű 1983. szeptember 5-én Fishamen térségében körülbelül 70 km/h sebességgel nekiütközött egy Vilnius nevű tolóhajó kötelékének. A tragédiában két utas, egy osztrák és egy brit állampolgár életét vesztette, 33-an megsérültek. A kapitány összeomlott, cselekvőképtelen lenné vált. Az első tiszt súlyos felsérülést szenvedett. A süllyedő testet végül a gépüzemvezető futtatta partra. A Sirálynak 1963-ban már volt egy kisebb balesete, ami után még helyreállították, de az 1983-as katasztrófa után szétbontották. Jennifer Lopez elárulta, számára mitől vonzó egy férfi. Az énekes színésznő nemrég egy szicíliai fellépésen arról beszélt, szerinte az igazi vonzerő nem a drága órákról, autókról vagy ajándékokról szól, hanem arról, hogy valaki odafigyel a párjára a hétköznapokban is. A díva kifejtette, inkább azt számít, ha a partnere reggel megágyaz vagy este elmosogat, amikor ő fáradt. Úgy véli, ez az igazán szexi dolog.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a miniszterelnök az országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra válaszolva tegnap. Magyar Péter azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén. A másfél éves hivatali ideje alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben, 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. A kormányfő az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyével kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a vádhatóságnál, de szerinte az addig biztosan nem fog megvalósulni, amíg az előző kormánypártok embere irányítja a szervezetet. A miniszterelnök ezért szeretné ösztökélni az államfői jogkörben eljáró parlamenti elnököt, terjessze a képviselők elé a főügyész mandátumának lezárását, elmozdítását. A Tisza kormány ezt kész lesz megvitatni. A Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol a legfőbb közjogi méltóság posztjára, közölte újságírókkal Dúró Dóra tegnap a parlamentben. A politikai közösség elnök helyettese Polgár Judit személyével összefüggésben még nem kívánt állást foglalni, de azt furcsának nevezte, hogy miközben Magyar Péter miniszterelnök széleskörű társadalmi egyeztetésről beszélt, a kormányfő már be is jelentette a Tisza párt aspiránsát. Hozzátette, úgy értesült, hogy az ellenzéki formáción belül is óriási vita zajlik ezzel kapcsolatban. Arról is kérdezték, mit szól ahhoz, hogy a saknagymester egy másik ország állampolgáraként költözhetne a Sándor palotába. Azt felelte, nem tudja, hogy a hír igaz-e, ezt a sajtóinformációt szeretné előbb megerősíteni, ám ha a hír valós, az nagyon súlyos kérdéseket vetne fel. Megtalálták a Sirály 1 szárnyas hajó roncsdarabját a Dunamedrében, Bécs alatt, írja a Telex. A járművet 1962-ben helyezték üzembe, a szovjet gyártmányú rakétatípusú vízi jármű 1983. szeptember 5-én Fishamen térségében körülbelül 70 km/órás sebességgel nekiütközött egy Vilnius nevű tolóhajó kötelékének. A tragédiában két utas, egy osztrák és egy brit állampolgár életét vesztette, 33-an megsérültek. A kapitány összeomlott, cselekvőképp lenné vált. Az első tiszt súlyos felsérülést szenvedett. A süllyedő testet végül a gépüzemvezető futtatta partra. A Sirálynak 1963-ban már volt egy kisebb balesete, ami után még helyreállították, de az 1983-as katasztrófa után szétbontották. Jennifer Lopez elárulta számára, mitől vonzó egy férfi. Az énekes színésznő nemrég egy szicíliai fellépésen arról beszélt, szerinte az igazi vonzerő nem a drága órákról, autókról vagy ajándékokról szól, hanem arról, hogy valaki odafigyel a párjára a hétköznapokban is. A díva kifejtette, inkább azt számít, ha a partnere reggel megágyaz vagy este elmosogat, amikor ő fáradt. Úgy véli, ez az igazán szexi dolog.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. július 21-én. A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Hamarosan Varsányban két helyszínen is turisztikai fejlesztések indulnak egy határon átnyúló beruházás keretében. Erről beszélt rádiónknak a Nógrád vármegyei községpolgármestere. Kanyó Judit részletezte, a modernizáció egyik pontja a tábító lesz, mely azután, hogy most már jó minőségű aszfaltúton lehet megközelíteni, nem csak a horgászok, hanem a kirándulók kedvelt célpontjává is vált. Éppen ezért a vízfelület körül egy tanösvényt hoznak létre, így az ideérkezők több órát, akár egy egész napot is eltölthetnek ott. Ehhez kapcsolódva rendbe rakják a falu központban található volt TS irodát. Ez egyrészt az esztétikus utcakép szempontjából bír nagy jelentőséggel, másrészt a szálláshely hiányt tudja majd orvosolni, ráadásul kerékpáros barát megállót alakítanak ki benne. Kanyó Juditot, Varsány polgármesterét hallják.
2: A tábító egy nagyon szép természeti környezetben fekszik, és tulajdonképpen jelenleg a horgászok használják, de azt is tapasztaljuk, hogy nagyon sok vendég érkezik a tábítóhoz, lovasok, kerékpárosok, gyalogosok, és miután elkészült az út, a tábítóhoz vezető aszfaltos út, azóta még többen járnak ki, tehát egy olyan szabadidős lehetősége a településnek és a térségnek, ami azt gondoltuk, hogy érdemes lenne foglalkozni, és érdemes lenne fejleszteni, és hát arra a döntésre jutottunk, hogy egy tanösvényt alakítsunk ki a tábító körül, tehát így most már körbe lehet majd járni. A tavat én azt gondolom, hogy több órát, de akár egy napot is el lehet majd ott tölteni. És hát a másik projekt a volt TS iroda, ami évtizedek óta üresen áll a falu központban, és nem csak azért, hogy szebb legyen a falu központ, bár ez is nagyon, nagyon jelentősen befolyásolta a döntésünket, hanem szálláshely kapacitás problémánk van, és ezzel jelentősen tudunk ezen javítani. Kerékpáros barát szálláshely lesz, és így a két programot nagyon jól össze tudjuk kapcsolni, sőt tudunk csatlakozni ugye a térségben zajló más programokhoz is.
0: A Megafon reggeli műsorában is megerősítette a balassa gyarmati Guriga Rally Team fiatal versenyzője, hogy néhány nappal a Salgó Challenge rajtja előtt kapta készhez a jogosítványát, így nem sokat ült autóban, mielőtt három géposztályban is rajthoz állt Salgótarjánban. Kerék Botond, aki a Rallina Túra 1-6-os és a Lada 1-6-os mezőnyben első, míg a Lada 2-es kategóriában második lett. A startmenüben arról beszélt, a megmérettetés előtt egy nappal ült be közúton a versenyautóba, így nem volt sok ideje gyakorolni, amihez az is hozzátartozik, hogy előtte egy évig kihagyta a kormányzást. Úgy fogalmazott, éppen ezért úgy érezte, most már keresnie kell a lehetőségeket. Így esett a választás a nógrádi helyszínre, melyen mivel még nincs 18 éves, szülői engedéllyel indulhatott. Kerék Botond rally versenyzőt hallják.
3: Régebben volt rá alkalom, hogy gyakoroljak, de most az elmúlt időben, amióta megvolt a jogosítványom, azóta én nem ültem a kocsiba, meg egy évvel nem ültem az autóba. Most előtte lévő pénteken ültem először közúton a versenyautóba, és mentünk egy közúton. Ennyi volt, igazából úgy mentünk. Hát ugye már egy éve nem ültem a kocsiba, és már szerettem volna egy kicsit érezni ezt a kis adrenalint. Köszönjük itt a szüleimmel, hogy milyen versenyen induljak, meg hogy hol engednek, ugye, mert még nem vagyok 18, és ezért sok versenyen még nem is tudnak engem engedni. Aztán érdeklődtem, hogy hogyan lehetne itt indulni, már megtetszett. Ugye hozzánk ez közel van, itt van Nógrád megyébe, a jó pálya is, szóval ez úgy érdekelt, hogy mi lehet. Aztán megérdeklődtem, és neveztem.
0: Ezekben a napokban fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a Nógrád vármegyei strandfürdőkön működő vállalkozások. A Nemzeti Adó és Vámhivatal területi igazgatósága ugyanis péntekig helyszíni razziákat tart a helyi strandokon. A revizorok elsősorban azt vizsgálják majd, hogy az érintettek szabályszerűen foglalkoztatják-e alkalmazottaikat, illetve eleget tesznek-e bizonydatadási kötelezettségüknek. A vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a számla és nyugtaadásra, a forgalmazott termékek eredetének igazolására, valamint az online pénztárgépek jogszabályoknak megfelelő használatára. Dunakeszin újabb üteméhez érkezett a Révúti gyalogút korszerűsítés. Már használható az elkészült szakasz, amely tovább javítja a gyalogos közlekedés feltételeit az utcában, írja a Városi Internetes Újság. A beruházás célja az volt, hogy a Révút páros oldalán található két busz megállót több kisebb szakasz megépítésével és megújításával kössék össze. A beruházásnak köszönhetően a járókelők biztonságosabban és kényelmesebben közlekedhetnek a forgalmas részeken. A tavasszal befejezett útrekonstrukciót követően a nyár folyamán az aszfalt csíkok modernizációja is folytatódott. Ennek eredményeként összesen több mint 300 méternyi járda újult meg a Révúton. A fiatalok a Nemzetért Alapítvány Kárpát-medencei könyvgyűjtést indítottak kárpátaljai és vajdasági magyar gyermekek részére. Az anyaországi bázisok mellett 6 felvidéki gyűjtőpont is várja a jótékonysági köteteket, hívja fel a figyelmet a felvidék.ma hírportál. Az akció során gyermekkönyveket és az alapiskolai kötelező olvasmányokat várják, amelyek 2010 után jelentek meg és új vagy újszerű minőségűek. Amennyiben a felajánlott kiadvány korábban látott napvilágot, de hibátlan kivitelű, azt is elfogadják. Ipolyságon az adományozóknak Pleva Beátát kell keresniük, további információ az Ipolysági Városi Könyvtár közösségi oldalán található. A Balassagyarmati Sportegyesület felnőtt női kézilabda csapata a következő idényben már nem a Pest vármegyei másodosztályban, hanem az élvonalban indul. Erről beszélt a gárda vezetője a Megafon sportos életmód műsorában. Szabó András a Fitbitben elmondta, a magasabb nívójú ligában jóval erősebb ellenfelek várnak a balassagyarmatiakra, így az alapozás már most elkezdődik. A játékosok először egyéni edzésprogram alapján tréningeznek, majd augusztus elején közös munkával készülnek a szeptemberben rajtoló bajnokságra.
1: Időjárás.
0: Ma a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Verőcén az Árpád úton, Vácrátóton a Szabadság úton, valamint Balassagyarmaton a Május 1 úton. Elkezdődött az őzek üzekedése, ezért nappal is fokozott óvatossággal vezessenek.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban. Megafon. Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. július 21-én. A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Hamarosan Varsányban két helyszínen is turisztikai fejlesztések indulnak egy határon átnyúló beruházás keretében. Erről beszélt rádiónknak a Nógrád vármegyei községpolgármestere. Kanyó Judit részletezte, a modernizáció egyik pontja a tábító lesz, mely azután, hogy most már jó minőségű aszfaltúton lehet megközelíteni, nem csak a horgászok, hanem a kirándulók kedvelt célpontjává is vált. Éppen ezért a vízfelület körül egy tanösvényt hoznak létre, így az ideérkezők több órát, akár egy egész napot is eltölthetnek ott. Ehhez kapcsolódva rendbe rakják a falu központban található volt TS irodát. Ez egyrészt az esztétikus utcakép szempontjából bír nagy jelentőséggel, másrészt a szálláshely hiányt tudja majd orvosolni, ráadásul kerékpáros barát megállót alakítanak ki benne. Kanyó Juditot, Varsány polgármesterét hallják.
2: A tábító egy nagyon szép természeti környezetben fekszik, és tulajdonképpen jelenleg a horgászok használják, de azt is tapasztaljuk, hogy nagyon sok vendég érkezik a tábítóhoz, lovasok, kerékpárosok, gyalogosok, és miután elkészült az út, a tábítóhoz vezető aszfaltos út, azóta még többen járnak ki, tehát egy olyan szabadidős lehetősége a településnek és a térségnek, ami azt gondoltuk, hogy érdemes lenne foglalkozni, és érdemes lenne fejleszteni, és hát arra a döntésre jutottunk, hogy egy tanösvényt alakítsunk ki a tábító körül, tehát így most már körbe lehet majd járni. A tavat én azt gondolom, hogy több órát, de akár egy napot is el lehet majd ott tölteni. És hát a másik projekt a volt TS iroda, ami évtizedek óta üresen áll a falu központban, és nem csak azért, hogy szebb legyen a falu központ, bár ez is nagyon, nagyon jelentősen befolyásolta a döntésünket, hanem szálláshely kapacitás problémánk van, és ezzel jelentősen tudunk ezen javítani. Kerékpáros barát szálláshely lesz, és így a két programot nagyon jól össze tudjuk kapcsolni, sőt tudunk csatlakozni ugye a térségben zajló más programokhoz is.
0: A Megafon reggeli műsorában is megerősítette a balassa gyarmati Guriga Rally Team fiatal versenyzője, hogy néhány nappal a Salgó Challenge rajtja előtt kapta kézhez a jogosítványát, így nem sokat ült autóban, mielőtt három géposztályban is rajthoz állt Salgótarjánban. Kerék Botond, aki a Rallina Túra 1-6-os és a Lada 1-6-os mezőnyben első, míg a Lada 2-es kategóriában második lett. A startmenüben arról beszélt, a megmérettetés előtt egy nappal ült be közúton a versenyautóba, így nem volt sok ideje gyakorolni, amihez az is hozzátartozik, hogy előtte egy évig kihagyta a kormányzást. Úgy fogalmazott, éppen ezért úgy érezte, most már keresnie kell a lehetőségeket. Így esett a választás a nógrádi helyszínre, melyen mivel még nincs 18 éves, szülői engedéllyel indulhatott. Kerék Botond rally versenyzőt hallják.
3: Régebben volt rá alkalom, hogy gyakoroljak, de most az elmúlt időben, mióta megvolt a jogosítványom, azóta én nem ültem a kocsiba, meg egy éve nem ültem az autóba. Most előtte lévő pénteken ültem először közúton a versenyautóba, és mentünk egy közúton. Ennyi volt, igazából úgy mentünk. Hát ugye már egy éve nem ültem a kocsiba, és már szerettem volna egy kicsit érezni ezt a kis adrenalint. Köszönjük itt a szüleimmel, hogy milyen versenyen induljak, meg hogy hol engednek, ugye, mert még nem vagyok 18, és ezért sok versenyen még nem is tudnak engem engedni. Aztán érdeklődtem, hogy hogyan lehetne itt indulni, már megtetszett. Ugye hozzánk ez közel van, itt van Nógrád megyébe, a jó pálya is, szóval ez úgy érdekelt, hogy mi lehet. Aztán megérdeklődtem, és neveztem.
0: Ezekben a napokban fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a Nógrád vármegyei strandfürdőkön működő vállalkozások. A Nemzeti Adó és Vámhivatal területi igazgatósága ugyanis péntekig helyszíni razziákat tart a helyi strandokon. A revizorok elsősorban azt vizsgálják majd, hogy az érintettek szabályszerűen foglalkoztatják-e alkalmazottaikat, illetve eleget tesznek-e bizonydatadási kötelezettségüknek. A vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a számla és nyugtaadásra, a forgalmazott termékek eredetének igazolására, valamint az online pénztárgépek jogszabályoknak megfelelő használatára. Dunakeszin újabb üteméhez érkezett a Révúti gyalogút korszerűsítés. Már használható az elkészült szakasz, amely tovább javítja a gyalogos közlekedés feltételeit az utcában, írja a Városi Internetes Újság. A beruházás célja az volt, hogy a Révút páros oldalán található két busz megállót több kisebb szakasz megépítésével és megújításával kössék össze. A beruházásnak köszönhetően a járókelők biztonságosabban és kényelmesebben közlekedhetnek a forgalmas részeken. A tavasszal befejezett útrekonstrukciót követően a nyár folyamán az aszfalt csíkok modernizációja is folytatódott. Ennek eredményeként összesen több mint 300 méternyi járda újult meg a Révúton. A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány Kárpát-medencei könyvgyűjtést indította kárpátaljai és vajdasági magyar gyermekek részére. Az anyaországi bázisok mellett 6 felvidéki gyűjtőpont is várja a jótékonysági köteteket, hívja fel a figyelmet a felvidék.ma hírportál. Az akció során gyermekkönyveket és az alapiskolai kötelező olvasmányokat várják, amelyek 2010 után jelentek meg és új vagy újszerű minőségűek. Amennyiben a felajánlott kiadvány korábban látott napvilágot, de hibátlan kivitelű, azt is elfogadják. Ipolyságon az adományozóknak Pleva Beátát kell keresniük, további információ az Ipolysági Városi Könyvtár közösségi oldalán található. A Balassagyarmati Sportegyesület felnőtt női kézilabda csapata a következő idényben már nem a Pest vármegyei másodosztályban, hanem az élvonalban indul. Erről beszélt a gárda vezetője a Megafon sportos életmód műsorában. Szabó András a Fitbitben elmondta, a magasabb nívójú ligában jóval erősebb ellenfelek várnak a balassagyarmatiakra, így az alapozás már most elkezdődik. A játékosok először egyéni edzésprogram alapján tréningeznek, majd augusztus elején közös munkával készülnek a szeptemberben rajtoló bajnokságra.
4: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: Ma a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Verőcén az Árpád úton, Vácrátóton a Szabadság úton, valamint Balassagyarmaton a Május 1 úton. Elkezdődött az őzek üzekedése, ezért nappal is fokozott óvatossággal vezessenek.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most Backspace. Vissza az időben.
5: 6 múlt! Jó reggelt kívánunk mindenkinek ki az ágyból, aki most ránk ébred, aki pedig már dolgozik, annak igen, kitartást és nagy respekt, tisztelet, hogy ott vagytok. Mi is itt vagyunk, úgyhogy kellemes reggelt kívánunk mindenkinek. Nekiindulunk ennek a kednek a mikrofonnál. Olicek Ádámot halljátok, és a Karvas Sanyi is itt van. Sándorom, jó reggelt!
6: Kellemes ébredést, jó reggelt, sziasztok! Így van, itt vagyok, hogy itt vagyok. Július 21-e kedd reggel van. Hoztam névnaposokat. Daniella, gyönyörű név egyébként, nekem nagyon tetszik. Aztán Daniel, Léna, Dana, Darrell, Enzo csak, bocsánat, Helén, Ilona, Julitta és Juliet. Ők a névnaposok. Hát sok boldogságot nekik, na meg persze a szülinaposoknak is. Szerintem dobjatok egy SMS nekik, vagy csak köszöntsétek, ha van ilyen ismerősötök. Biztos, hogy jól fog esni, hogy gondoltatok rá éppen mondjuk aznap, és akkor csak hello, boldog névnapot, vagy boldog szűnapot. Az mindenkinek a jó leső érzés, nem?
5: Persze, bár ezt tudod, sokszor mondtam már, hogy mi nem vagyunk annyira névnaposok. Tehát, hogy érted? Nem azért, mert hogy 24-e az Ádám Éva decemberben, és akkor itt hát elhomályosul ennek a, hogy mondjam, nagysága, hogy névnap, hanem úgy, tehát, hogy tartják még ezt, akkor Laci nap, meg Pál nap, meg István nap, tehát, hogy nem tudom, nekem hogy ugye olyan sok ismerősen már nem tudni, hogy akkor összeülnek, azt akkor de jó, hogy akkor ez év van.
6: Például virágüzletesen beszéltem, hogy a tipikus női neveknél, tudod, mint a Katalin, vagy Gizi, vagy mit tudom, például Ilona, így a régebbi neveknél, hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon sokkal meg tud nőni a forgalom. Tehát, hogy sokkal többen veszik, amikor virágot köszönték.
5: Jó, csak hogy arra gondolok, csak hogy én megülni, arra gondolom, hogy megülni, mint egy szülinapot, érted? Tehát, hogy akkor ó, gyertek, mert István nap van, és akkor üljünk össze.
6: Az a másik, igen. Szerintem ez működik. Nem. Ez még a mai napig. Drága hallgatók, írjátok meg, hogy ti tartjátok-e a névnapokat.
5: Nem érdekel különösebben, úgyhogy...
6: Igen, 0-35-66-22.
5: Úgyhogy mondjuk a témát, ami azért jobban érdekel, mint bárkinek is a névnapja. Az egyik, ami fontos, hogy ilyen Balassagyarmat Dipolyság vonalon fogunk ma mozogni, ugyanis hát itt eléggé komoly együttműködések történnek több vonalon is a város, a két város között, és erről beszélgetünk majd Nagy Timával. Timi ugye Dipolyság alpolgármestere, és itt egyrészt a kultúra kapcsán van egy egész pacek összeborulás a két város között, az óvodák kapcsán is, amiről talán nem beszéltünk annyit, és talán a balassagyarmatiak nem tudják, a gimnáziumok közt is, illetve a könyvtárak közt is, mert képzeljétek el, hogy például Dipolyságon most épül a művédési központ. Tehát, hogy ott olyan, mint mondjuk itt a Balassagyarmaton a Mikszáth Kálmán, vagy mondjuk a Vácon a Madách Imre, van náluk nincs, nem volt mégis, most épül, és többször is ugye átjöttek is, hogy a jó példát vegyenek Balassagyarmatról, innen is indult el ez a fölte közös gondolkodás, úgyhogy beszélgetünk majd a Timivel arról, hogy hogy állnak és mik a tervek, mert hogy ez egy nagyon jó kis kontakt, ami tényleg itt a határ két oldalán összejött, úgyhogy ez egyik fontos témánk, úgyhogy ezért is érdemes minket hallgatni ma egészen 10-ig, meg a megaslágereket is hozzuk, úgyhogy kellemes ébredést.

1987. július 21-e, fontos dátum, kedves hallgatók. Hát igen, aki Guns N' Roses fan, az tudja, hogy a mai nap is fontos, mert hogy a Geffen Records gondozásában jelenik meg a mai napon a Guns-nak a debütáló lemeze, az Appetite for Destruction, és ugye olyan kis lemezeket tartalmazott, mint mondjuk a Welcome to the Jungle, a Sweet Child of Mine, vagy éppen a Paradise City, és az egész világon 28 millió példány el is

0: Örök klasszikus. Örök klasszikus, gyerekek, ezen óta. Igen, a végén az őrület.
1: Én is azt mondom, aki nem vagyok annyira Guns N' Roses rajongó.
0: Nem! Hát, pedig imádni
1: való.
0: November
1: Rain, ez az. Nagyon
0: na pont
1: szeretem.
0: Erről beszélgettünk egy pár nappal ezelőtt, a November Rain-ről. Norbival, meg Dorival.
1: Nagyon nem szeretem, meg van egy-két dal, ami úgy a legismertebbek közé tartozik, az jó, de ugye én annyira nem vagyok.
0: Nem bírom. Na, igen, egy kis buszban született a Nóta, térjünk rá a témára. A legenda szerint, hogy a Paradise City egy koncert után egy bérelt kis busz hátsó ülésén rakták össze a srácok, hogy Slash gitározott, és akkor Axl Rose meg dúdolta a dallamot, és akkor iszott meg a híres kezdő sor, hogy Take Me Down to the Paradise City. Viszont a Slash eredetileg ugye vízből azt énekelt, hogy Where the Girls Are Fat, vagyis ahol a lányok kövérek, de a többieknek az azért nem tetszett, úgyhogy helyette maradt a legendás sor, hogy Where the Grass is Green and the Girls Are Pretty. És ugye maga az a Paradise City, ugye ez mit is takar, és hogy miről szól a Nóta, ugye Axl Rose szerint a versszakok, azok ugye Los Angeles veszélyes oldaláról szólnak, és a refrén, amit hallunk ugye, az már inkább a nyugodtabb vidéki gyerekkor utáni vágyakozást fejezi ki, tehát nem egy konkrét városról énekel, hanem inkább egy ideális elképzett helyről.

0: slash kedvenc dala. Egyszer elárulta, és ugye amit még azért tudni kell róla, hogy akár a November Rain esetén, mert azért beszélgettünk a November Rainről, mert hogy ugye 2000, nem is tudom mi volt a dátum, talán 18, nem vagyok benne biztos, akkor érte el az 1 milliárd megtekintést a 90-es évekbeli klippek közül a November Rain, és ott is egy 9 perces dalról van szó, és benne volt ugye a top, nem tudom én melyikbe, és ez is ugye, ez is egy hosszú nóta, ennek ellenére az 5. helyig jutott, úgyhogy látszik azt, hogy nagyon szerették az emberek, és szerették mind a mai napig a Guns-t, ugye több mint 6, majdnem 7 perces dal ez is, főleg a végén a nagy katartikus begyorsulással, úgyhogy tessék hallgatni, Sonic a Guns-t. Ma. Jó?
1: Jó.
0: Vége ezt a műsornak, és akkor menjek, keresetek rá angyalkával, és tomboljatok. Jó? Az a lényeg. Mi pedig megyünk tovább, jönnek a 80-as évek zenéi itt a Megafonban.

0: Itt vagyunk újra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, és így ezen a, igen, a reggeli órán Karvasaninak kedvezek, mert hogy főleg születésnapos találtam, akik ugye 21-éhez köthetőek, úgyhogy kezdjük is. Mondjuk ez szomorú, mert igen, 75 éves lenne csak Robin Williams, Oscar díjas amerikai színész. Jaj, nagyon szeretem. Szeretem még mindig őt. Ugye a Jó reggelt Vietnám az egy kötelező film szerintem a rádiósoknak. A Mrs. Doubtfire is iszonyatosan jó. Good Will Hunting, aztán a 200 éves ember, aztán nem is tudom, a Patch Adams is iszonyatosan jó. Én nagyon-nagyon szerettem. Igen. Sőt, egyébként zenélt is, mert hogy három lemezt is fölvett, úgyhogy volt egy kis zenét sztori is benne. Valószínűleg öngyilkosság következtében halt meg 63 évesen Robin Williams. Igen, egy depressziós dolog áll a háttérben. Ernest Miller Hemingway a mai napon születik szintén. Nobel-díjas amerikai író, ugye 1899-ben születik. Hát ugye az öreg halálos tenger. Klasszik, akiért a harang szól. Klasszik. Igen, ő is öngyilkos lett, ő 61 éves korában. Na ilyen öngyilkos napjaink vannak, kedves hallgatók. Tegnap is ugye Chris Cornell. Igen, ez dobta a gép. És mai napon hát leveti magát a legenda szerint 1456-ban Dugovics Titus katona, hősi várvédő, ugye Hunyadi János katonája, aki élete árán akadályozta meg azt, hogy a török zászló a Nándorfehérvári vára kerüljön. De hát ugye valaki meg azt mondja, hogy ez az ember ez nem is létezett.
1: Biztos, hogy van. Tudod, mi nekem az zavaró? Hogy nekem, hogy így nézegetem a naptárakat, meg mit tudom, mindig előre, igen? Én nekem meg holnapi napra van megadva, hogy Nándorfehérvári diatal
0: az lehet.
1: Emléknapja.
0: Az lehet.
1: Mi lesz holnap szerda, tehát a július 22-e, igen. És hogy azóta szólnak, ugye?
0: A harangok. Van. Igen, de lehet, hogy egyébként előző való nap még ott harcok voltak, és akkor meghalt, és akkor másnap meggyőztek. De mondom, hallottam azt, hogy nem is létezik ez a csávó. Tehát az egész kilat kitalálva.
1: Szerintem meg létezik. Szerintem létezik, hogy...
0: Ezért mondtam azt tegnap is, ugye, hogy a NAT. Tehát, hogy én is úgy tanultam, beleverték a fejedbe, nem tudom én, tényleg a komcsiéra óta, hogy akkor Dugovics Titus, egyébként meg lehet, hogy nem is létezik. Tehát, hogy na mindegy. És ilyenekkor tanultunk is, és bele van itt vésődve, nem tudom én hány generációnak az agyába, hogy akkor azt így lerántotta, közben meg nem is úgy történt, ahogy történt. Na mindegy, ezt nem most fogjuk megfejteni, de megyünk vissza a módba még egy picit.
2: Megspace, vissza az időben.
0: 1989-es a cikkünk, amivel foglalkozunk a Nógrádon belül, és hát vasutasnap a téma, amely Gere József balassagyarmati helytörténészünk az azért közel áll. Arról van szó, hogy nem csak Balassagyarmaton, hanem Somoskő Újfalun is ünnepeltünk. Köszöntöttük a 39. vasutas napot. Az eseményen részt vettek a magyar és a csehszlovák határ és vámőrség képviselői, a füleki állomás dolgozói, itt voltak a zólyomi aligazgatás és a MÁV Miskolci igazgatóságának képviselői. És na hát milyenek voltak ezek a vasútas napok, Gere József balassagyarmati helytörténész itt van a vonalban. Szia Józsi, jó reggelt!
3: Jó reggelt! Na. Hát először is a vasútas napról, hogy is alakult ez ki. Ugye a kommunista hatalom átvétel után a meghatározó szakmáknak kitaláltak ilyen ünnepnapokat.
0: Aha.
3: És ugye hát ugye a vasút az volt a lelke az országnak akkor még. És hát melyik legyen a vasutasnak? Hát legyen az első magyar gőzvontatású vasútvonal megnyitásának a napja, ami ugye július 15-e, ugye elkezdődött a Pest-Bécs vasútvonal építése, és ennek az első szakaszát Váciba, Pest-Vác vonalat ekkor adták át.
0: Innen datálható.
3: A dátuma a július 15-e. Hát aztán ez mindig úgy július második hétvégéhez igazították. Ugye milyen volt a hasutasnapok ebben a 80-as években? Tartalmas a kép jó volt. Tehát csak itt akkor ugye üzemfőnökségi felállásban működött a vasútgyarmaton, kb. 1000 fős cég volt, és brutális mennyiségű jutalmat és kitüntetést osztottak szét, csak így gyarmaton. A központ tüntetség a szociális létesítménynek a epédlőjében, vagy pedig akkor még el nem adott MÁV kultúrotthonban volt a nagy teremben. És tényleg jöttek a kiváló dolgozó, egy-kettő áronfokozatok, azokkal pénz is járt, akkor ilyen jutalom, olyan jutalom, amolyan jutalom. No, már ezt annyira kiüresítették, hogy a egész budapesti területi igazgatóságon jó, ha ennek a jutalomnak, kitüntetésnek a tizedét oszták ki. Tehát ennyire visszaesett a dolog. És hát ugye egyet jegyezzük meg, a világ első gőzüzemű vasútját 1830. szeptemberében nyitották meg, ez a Manchester-Liverpool vasútvonal. És 16 év múlva már Magyarországon is gőzüzemű vasút volt. Tehát a akkori világcsúcshoz, a csúcstechnikához képest 16 évvel volt csak lemaradva Magyarország. Most pedig ugye bizonyos területeket, ha nézünk, mondjuk itt a mi mellékvonalinkon a finnen dülöngélő szerencsétlen BZ motor vonatokat, ez 50 év. Tehát 50 évvel vagyunk lemaradva. Könnyen be lehetne hozni, mert hogyha most a aktuális kormány vásárolna tüzelőanyagcellás motorvonatot, vagy villamos akkumulátoros hibridet, akkor nullára ledolgoznánk ezt a 50 évet gyorsan, akkor ott lennénk a világ élvonalába. De hát van még nagyobb lemaradásunk is, ha azt nézzük, akkor például a nyugati pályaudvar, hatalmas, nagyforgalmú, európai méretű pályaudvar, és a biztosító berendezése, a Siemens-Halske típusú gyártású rendszerű biztosító berendezés mikor készült?
0: Na mikor?
3: 1922-ben!
0: De nem mondod, hogy azóta ugyanez van.
3: És működik, és élesz. Több mint 100 évvel vagyunk lemaradva például a nyugatiba.
0: Na látod, de működik. Jó, ez meg lett csinálva.
3: Működik, így van, csak hát, hogy is mondjam, szóval nagyon, nagyon oda kell az embereknek figyelni. Ez néha szokott aztán ilyen lenni, hogy kimarad fél napig a közlekedés, mert rossz helyre nyúlt a szerencsétlen váltókezelő, meg ilyen problémák szoktak lenni. Szóval az a helyzet, hogy a magyar vasút az nagyon le van maradva. A 20. században két ilyen csúcsa volt. Az egyik ilyen a századfordulótól nagyjából az első világháború végéig, amikor is Magyarországon olyan kocsikat, mozdonyokat gyártottak, hogy a világ megcsalálta. Tehát egy csomó mávok gyártmányú gőzmozdony viselte a Európa legszebb, leggyorsabb, legerősebb. Tehát ilyen produkciókkal álltunk el. A másik csúcs, az kb. 1929-től hát olyan 46-47-ig tartott, amikor is ugye megjelentek a könnyű dízelmotorok, ezt szigorúan Ganzi-Endersik dízelmotorra kell gondolni. Nagyon komoly, világviszonylatban is jelentős és példaértékű dízelmotorvonatfejlesztés zajlott Magyarországon. És hát ugye a 30-as évek elején a ipari frekvenciás vasút villamosítás alapjait ugye itt tették le, Budapest és Hegyeshalom közt, ugye a Kondó Kálmán által tervezett mozdonyokkal és rendszerben. Tehát ekkor voltunk a világnak az élvonalában, most meg valahol alulról szagoljuk az
0: ibolyát. Ibolyát. Szép is ez, na megvettük mi ezt belőle. Józsi, köszi, holnap folytatjuk. Jó?
3: Rendben.
0: Köszönöm. Mi pedig megyünk tovább, jönnek a dalok. Mr.

0: Megspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
4: Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Hé, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és békönnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett!
6: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
7: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
8: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
8: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
0: Reklámot hallottak.
9: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: Hamarosan Varsányban két helyszínen is turisztikai fejlesztések indulnak egy határon átnyúló beruházás keretében. Erről beszélt rádiónknak a Nógrád vármegyei község polgármestere. Kanyó Judit részletezte, a modernizáció egyik pontja a tábító lesz, mely azután, hogy most már jó minőségű aszfaltúton lehet megközelíteni, nem csak a horgászok, hanem a kirándulók kedvelt célpontjává is vált. Éppen ezért a vízfelület körül egy tanösvényt hoznak létre, így az ideérkezők több órát, akár egy egész napot is eltölthetnek ott. Ehhez kapcsolódva rendbe rakják a falu központban található volt TS irodát. Ez egyrészt az esztétikus utcakép szempontjából bír nagy jelentőséggel, másrészt a szálláshely hiányt tudja majd orvosolni, ráadásul kerékpáros barát megállót alakítanak ki benne. Ezekben a napokban fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a Nógrád vármegyei strandfürdőkön működő vállalkozások. A Nemzeti Adó és Vámhivatal területi igazgatósága ugyanis péntekig helyszíni razziákat tart a helyi strandokon. A revizorok elsősorban azt vizsgálják majd, hogy az érintettek szabályszerűen foglalkoztatják-e alkalmazottaikat, illetve eleget tesznek-e bizonylatadási kötelezettségüknek. A vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a számla és nyugtaadásra, a forgalmazott termékek eredetének igazolására, valamint az online pénztárgépek jogszabályoknak megfelelő használatára. A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány Kárpát-medencei könyvgyűjtést indította kárpátaljai és vajdasági magyar gyermekek részére. Az anyaországi bázisok mellett 6 felvidéki gyűjtőpont is várja a jótékonysági köteteket, hívja fel a figyelmet a felvidék.ma hírportál. Az akció során gyermekkönyveket és az alapiskolai kötelező olvasmányokat várják, amelyek 2010 után jelentek meg és új vagy újszerű minőségűek. Amennyiben a felajánlott kiadvány korábban látott napvilágot, de hibátlan kivitelű, azt is elfogadják. Ipolyságon az adományozóknak Pleva Beátát kell keresniük, további információ az Ipolysági Városi Könyvtár közösségi oldalán található. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a miniszterelnök az országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra válaszolva tegnap. Magyar Péter azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén. A másfél éves hivatali ideje alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. A kormányfő az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyével kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a vádhatóságnál, de szerinte az addig biztosan nem fog megvalósulni, amíg az előző kormánypártok embere irányítja a szervezetet. A miniszterelnök ezért szeretné ösztökélni az államfői jogkörben eljáró parlamenti elnököt, terjessze a képviselők elé a főügyész mandátumának lezárását, elmozdítását. A Tisza kormány ezt kész lesz megvitatni.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
1: Időjárás.
9: Ma a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
3: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
11: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
9: Közlekedés. Sebességmérés várható ma Verőcén, az Árpád úton, Vácrátóton, a Szabadság úton, valamint Balassagyarmaton a Május 1 úton. Elkezdődött az őzek üzekedése, ezért nappal is fokozott óvatossággal vezessenek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
3: Nagyot szól.
12: Elmúlt 7 óra 3 perccel, jó reggelt mindenkinek, aki minket hallgat, de azoknak is jó reggelt, akik nem minket hallgatnak, mi ilyen rendesek vagyunk, ugye Sanyika? Jó reggelt!
13: Igen, jó reggelt! Szia. Bár ők nem hallják, hogy mi üdvözöljük őket, július 21-e kedd van, és hát remélem, hogy azért minél többen velünk vagytok, és halljátok, hogy mi tényleg hozzátok szólunk, és egészen 10 óráig így is lesz.
12: Így van, és hát egészségügyes témánk lesz egyébként, mert hogy igen, böngészgettük mi sok ás, hát jöttek azért adatok, és hát azt lehet mondani, hogy megőrülsz. Tehát a Széchenyiek cigiznek a legtöbbet az országban. Erről fogunk beszélni.
13: Tényleg.

0: Jó rádiózást kívánunk tehát mindenkinek, itt vagyunk, megjöttünk, és hát bedobtuk a bombát. Gondolom azért a Széchenyek fölkapták a fejüket, hogy mi van, mert hogy igen, KSH, és ugye itt aztán különféle friss, vagy kvázi friss eredmények, vizsgálatok vannak, mégpedig ugye a magyar lakosság egészségügyi állapotát illetően, nagyon frankó, és nagyon rá lehet szűrni, egyébként területekre le van bontva, és hát nyilván ez Nógrád vármegyét érintően is le lehet szűrni bizonyos dolgokat, hogy hát mennyire vagyunk egészségesek, vagy mennyire vagyunk egészségtelenek, és meglepő történetek jönnek elő, ahogy mondtam az előbb is, ugye itt például külön rá lehet arra keresni, hogy mondjuk a Nógrád megyében a 25 és 64 éves férfi lakosság a légző rendszeri betegség okozta halálozási száma, ugye akár járás szinten, tehát sok mindent lehet rászűrni, és ugye kijött az, hogy igen, a legaggasztóbb mutatók egyébként Észak-Magyarországon vannak, és azon belül is a legmaradó...
1: Igen, ezt olvastam, én is erre kaptam fel a fejem egyébként, igen. A múltkoriban.
0: Igen, és ugye lehet ezt mondani, hogy Nógrád vármegyére is elkészült az egész történet, és ugye az jött ki, hogy különösen aggasztó az, hogy a járási adatok alapján gyakorlatilag Széchenyi térség emelkedik ki a legkedvezőtlenebb mutatókkal, ami arra utal, ugye, hogy a dohányzásnak a, hát a mértéke az bizony ebben a járásban azért átlagon felüli. Úgyhogy beszélgetünk erről, mert a sok mindennel foglalkozott maga a KSH, meg azt, hogy milyenek mondjuk a krónikus betegségek, milyen és ki hogyan vallja magát egészségesnek, vagy kevésbé. Ez egy örök téma, ugye Sanyi?
1: Az biztos, csak mondjuk engem azért meglep, hogy oké, tehát én mindig tudtam, hogy Észak-Magyarország környéke a legegészségtelenebb, mindig erről szóltak a hírek, de mondjuk azért meglep, mert viszont, ha belegondolsz, Széchenyben azért sokkal tisztább a levegő, mint mondjuk akár Budapesten.
0: Igen, de ugye itt akkor itt arra lehet következtetni, ugye, hogy a dohányzás véget alakulnak ki ezek a légző rendszeri betegségek általi akár halálozás is. Tehát, hogy a levegő az tiszta, nem olyan, mint mondjuk, nem tudom, Salgótarjánban, ahol megül a levegő ugye ott a völgyben, hanem akkor, tehát nem tudom, porgyár nincsen,
1: vagy... Hogy tudja ezt mérni? Tehát, hogy nála ugye, azért nem értek ezzel egyet, hogy mit mondjuk megnézni, hogy Széchenyben mondjuk a hány terméket adtak el a dohányboltba, vagy nem tudom, miből gondolja, a tüdők állapotából gondolja, hogy mondjuk ott sokkal többen cigiznek, hát nem csak a cigaretta tud tüdő problémát okozni.
0: Hát de azért, hogyha mondom, egy normális levegővel rendelkezik, között településen élsz, és mondjuk nem tudom én, állandóan autó kipofogójának szagolsz meg, tehát nem ilyen munkában állsz, akkor azért ilyen idült légzőszervi betegségek, vagy ilyen betegségek okozta halálozás, tehát eléggé, hogy mondjam, tehát érted? Nem nagyon. Te valami lehet, hogy biztos meg fogsz halni, de nem feltétlenül abból, hogy akkor neked ott valami tüdős történeted lesz, ami...
1: De miért nem egy budapesti eredmény jött ki? Mondjuk Budapest mártírok útja, köztudott, hogy a legszennyezettebb Budapesten is. Akkor miért nem az jött ki? Miért van Széchenyi?
0: Beszélünk erről majd mindjárt, Sanyika. Jó, meg a slágerek után.

0: Na itt is vagyunk, és ugye arról szól a fáma, hogy nem egészséges, vagy nem nagyon egészséges Észak-Magyarország, így a Nógrád vármegyei régió. Ez derült ki egy KSH-ból, ami kvázi friss, ugyanakkor meg ugye az, ami alapján csinálták, az egy 19-es ugye európai lakossági egészségfelmérés. Ennek az alatjaira épül a KSH-nak a friss története, és hogy mi...
1: Változhatod szerinted a 7 év alatt?
0: Ja, nem tudom, Sanyika. Ez egy jó kérdés. Minden esetre, hogyha ezt tesszük alapul, akkor azt lehet mondani továbbra is, az országos átlagtól le van maradva többek között Nógrád vármegyei régió is. Meglepődünk ezen, talán kezdjük ezt a kérdést? Feltétlenül.
1: Nem.
0: Szerinted. Nem? Miért nem?
1: Hát nézd azért Nógrád.
0: Szemetebbek, vagy hülyébek vagyunk, vagy hogy jobban szeretünk cigizni, bulizni, tehát hogy miért nem lepődsz meg azon, hogy ez az adat jött ki?
1: Elkeseredettebbek. A gondok miatt, a nehézségek miatt, és mondjuk lehet, hogy alkoholba vagy cigibe folytják az emberek a bánatukat.
0: Uh-huh. Tehát ahelyett, hogy mondjuk spórolnak, szólnak a cigarettáról, hogyha mondjuk kevés a pénz, akkor eljött, akkor elmennek, és akkor vesznek cigit meg alkohol.
1: Mert az a legegyszerűbb.
0: Uh-huh. Igen. Sokrétű lehet ez, szerintem. Ugye? Azért az apró falvas térséget figyelembe véve igen, tehát ahol...
1: Meg nincs más lehetőséget, tudod? Nincs az, hogy mondjuk programok legyenek, elmenjél bárhová is, sokan nem engedhetik meg maguknak, hogy mondjuk autó legyen, elmegy a kis dohányboltba, megveszi a cigit, kiül, vesz két dobos sört este, és akkor megvan a nyár estéje.
0: Uh-huh. Igen, lehet, hogy ismeret egyébként...
1: Mondd ki, hogy nem jövös okosság.
0: Nem, csak ugye azt, hogy megint általánosítunk, tehát hogy
1: ha... Nem ír a KSH is azt teszi.
0: Igen, csak azért ez pont olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy hát igen, akkor Európa legutolsó, nem tudom én, megyéje, Nógrád megye, ugyanakkor, hogyha lepattintjuk, nem tudom én, Salgótarjánt kivesztük mondjuk a képből, akkor már megint más a gyerekfekvése. Tehát érted, semmi sem fekete, meg semmi sem fehér.
1: Salgótarján is Nógrád megye része.
0: Igen, csak ugye ez véget, azért mondom, hogy ezt sokszor beszéltük már, hogyha csak a nyugat-nógrádi térséget néznéd, akkor az körülbelül, nem tudom én, a közép-felső kategóriában lenne, hogyha ilyen GDP-t meg hasonlókat nézünk. Oké, Salgótarján része, de akkor innentől kezdve azt lehet elmondani, hogy ránk is mondjuk, mert nyugat-nógrádiak is mondjuk azt mondják, hogy bizony, egy elmaradott régió, és itt nincsen semmi, és látjátok, hogy izé. Ha meg leváltanánk, vagy leszednénk róla mondjuk a tarjáni héjat, akkor meg azért más lenne a gyereknek a fekvése. Tehát érted, hogy ezek...
1: Nem te értem, de ezt nem teheted meg.
0: Megtehetem, csak akkor ez más számítási mód alapján adom és közlöm az adatokat, meg más, hogy vizsgálom. Tehát ugye itt
1: azért... Mondjuk ellennél?
0: Micsoda?
1: Anélkül, hogy mondjuk Salgótarján nem tartozna mondjuk Nógrád megyéhez?
0: Itt nem az, hogy nem tartozna,

0: tartozna, hanem ugye azt, hogy hogyan és milyen metódus alapján vizsgálsz bármit is. Tehát a KSH is, vagy ez az európai lakossági egészségfelmérés, hogy milyen vizsgálati, hogy mondjam, igen, metódus alapján vizsgálta azt, hogy akkor most nem tudom én éppen a magas vérnyomásod, derék meg a hátfájás, vagy nem tudom én mi a jellemző, és az, hogy gyakorlatilag igen, még az országosan a 15 év feletti lakosság 62%-a tartja jónak, vagy nagyon jónak saját egészségi állapotát, addig mondjuk észre Magyarországon ez csak 54%.
1: Ez elkeseredettség.
0: De hogy mit vizsgálnak? Érted, hogy mire célzok ezzel? Tehát, hogyha most ezt a Tarján gyarmat, vagy nyugat-nyugat vonalat is veszük alapul, van olyan kimutatás, meg van olyan statisztika, ami megmutatja azt, hogyha külön nézzük a keleti meg a nyugati régiót, akkor ég és föld a különbség a kettő közt. Ha mondjuk egy ingatlanos sztori lenne, és arról beszélgetnénk, hogy milyenek az ingatlan átlag árak Nógrád vármegyében, akkor kijönne egy bizonyos szám, de az már megint nem jó, mert árnyalja a képet, mert hogy egyébként ugye még mindig kaki lehet venni Salgótarjánban egy panelt, vagy egy kertes házat. Igen, tehát azért mondom, hogy ez mindig egyébként egy picit hogy mondjam, távolságtartóként kezelem ezt az egész történetet, mert úgy kell. És érted, egyszerűen tehát, hogy a nézel adatokat, és nem hiszel ezt nem, hogy ez biztos, hogy nincs így. És ezért csináltak egy csomó ilyet itt Balassagyarmat környékén is, mert nézték itt a vezetők az adatokat, hogy biztos, hogy nem lehet az, hogy mi ennyire kullogunk a sor végén. És aztán leváltották, vagy leválasztották Salgótarjánt a mérésekből, és akkor hát akkor mégsem azért annyira elmaradottabb Nógrád vármegye, és a nyugat-Nógrád rész az nagyjából tényleg közép-felső kategória, hogyha itt nem a GDP-t, meg a vásárló erőt, meg nem tudom én miket számolsz. Minden esetre igen, egészségtudatosság mondjuk Sanyika, amihez kapcsolódik mondjuk a 8 általános, meg az oktatás, meg azt, hogy mondjuk elvégezdés, mondjuk, értem, mire gondolok?
1: Persze.
0: Tehát mondjuk az, hogy elkeseredés, akkor amellett nem, azt mondjuk nem érzed, hogy például ha nincs meg a 8 általános, vagy hogyha nincs mondjuk meg egy középiskolai végzettség, akkor valahogy nem biztos, hogy annyira fogsz tudatosan foglalkozni az egészségeddel, mert hogy érted, hogy mire gondolok?
1: Persze, nyilván ez is megvan, és nem van ez is, és természetesen nyilván az alacsonyabb iskolát végző körében nagyobb a elkeseredés, és akkor hamarabb nyúl mondjuk olyan dolgokhoz, amit tudjuk, hogy kell.
0: De épp ezt mondom, nem az elkeseredést mondom én, hanem ugye azt, hogy mivel nincs meg a
1: intelligencia kérdése is.
0: Igen, tehát hogyha mivel nincs meg a 8-a vagy a középiskolád, akkor nem leszel annyira egészségtudatos, nem fogsz vele foglalkozni. Érted, hogy akkor jó, akkor elmegyek egy szűrővizsgálatra, tötöröm, mert talán akkor ez föl kell lehet agyban nőni, vagy nem is, tehát foglalkozni kell ezzel tudatosan, amihez ugye oktatás kell, tényleg edukáció, ez hallasz, figyelsz rá, és akkor kész, ennyi.
1: És mondjuk látsz olyat a kimutatásban mondjuk, hogy nyugaton egészségesebbek az emberek? Egészségtudatosabbak?
0: Ugye azt látom, hogy nagyjából a magyaroknak a fele küzd valamilyen legalább 6-7-8 hónapja fennálló krónikus betegséggel. Tehát minden második embernek van valami állandó nyűgje, az lehet írja azt, hogy magas a koleszterin szinted, derék fáj, hátad fáj, vérnyomásszerű gondjaid vannak, tehát ugye azt látom, hogy ez több mint csak nem a 60%-a a magyaroknak ugye elhízott, vagy túlsúlyos, főleg a pasik.
1: Na jó, ez azért, bocsánat, ez világméretű. Hát azért nézzük meg, itt van Amerikában is, vagy külföldön is, azért a gyors éttermek elterjedésével ez nyilván, hogy hatványozódott.
0: Jó, de ez nem érv, Sanyika, arra, hogy akkor, mert persze az amerikaiak is dagadtak. Hát most, érted? Tehát most akkor ezzel mit csináljunk?
1: Mi?
0: Hát ezért mondom, most akkor miért dobáljuk ezt is, hogy akkor most bezzeg Amerikában is, mert nem csak nálunk van.
1: Engem
0: nem érdekel.
1: Nagy része el van itt.
0: Hát mondjuk a civilizált társadalomra az gondolom jellemző. Én nem láttam még, nem tudom én, túlsúlyos, nem tudom én, afrikai törzset. Érted, mire gondolok. Tehát, hogy...
1: Az egy másik, nézd meg, az egy jóléti társadalom, Van is az a jellemző, akár Németországot nézzük, vagy a franciákat is, azért egy kicsit jobban élnek, mint mi, magyarok, vagy akár Amerika, és nézd meg, hogy mennyire elézött a.
0: Hát, azt most nem tudom, Sanyika, hogy mennyire kövérek a németek, meg a franciák, meg nem is érdekel különösebben, de azt, hogyha most mi ezzel foglalkozunk, akkor azért ugye foglalkozni kell, és ugye az önki a KSH-ból, pontosabban az európai történetből, hogy a kétharmada a pasiknak kövér. Tehát, hogy itt valami gond van. Bár a rendszeres testmozgás alapján lehet érezni valamit, de még egyébként mindig ez a szitu. És ugye most jön az, hogy a dohányzás, mert hogy az egyik ilyen nagy térségi vagy regionális alapvetése az, tehát hogy Észak-Magyarországon itt ez a rész Dógár vármegyében a legmagasabb számokat produkálja a rendszeres dohányzók arányában, bár országos szinten csökkent a hagyományos dohánytermékeknek a használóinak a száma. Tehát, hogy
1: de mondjuk, figyelj, például nézzük meg, hogy Balassagyarmaton vannak például, van lehetőség edzőtermekbe járni?
0: Hogyne lenne.
1: Vagy egyáltalán Nógrád megyében. Mennyire vannak ezek elterjedve?
0: Amint hogy ért, hogy mennyi edzőterem van, vagy hogy mennyire járnak edzőterembe?
1: Akár, hogy egyáltalán, hogy el tudsz menni edzőterembe.
0: De, biztos. Tehát én tudom azt, hogy csajok folyamatosan nyomatják a honvédelmi sportközpontban, rengeteg sztori van. Tudom azt, hogy
1: kisfalvakban ez nincs meg, tudod?
0: 2-3 biztos, hogy van, amik edzőterem. Én folyamatosan látom azt, hogy a Május egy úti kültéri fitness park állandóan minden délután tele van, és tényleg gyúrnak. Tehát, hogy
1: de helyekkel, gyarmatiakkal.
0: Persze.
1: De mondjuk gondolod el, hogy most nem tudom például Récságon mi a helyzet, vagy Széchenyben, és látod, most csak városokat emlegetek.
0: Szerintem ott is csinál, ott is már megvan.
1: De mondjuk egy kisebb településeken.
0: Aha.
1: Nem fog azért bemenni, még ha meg is teheti kocsival Balassagyarmatra, vagy busszal, Hontról, vagy Drégely-Palánkról, hogy mondjuk edzen egy órát.
0: Jó, mondjuk Dejtáron brutál jó edzőtermet csináltak a helyiek, azt tudom például. Csörökben is lehet gyúrni, jól emlékszem. Tehát azért, ahol igény van rá, Sanyika, hogy legyen egy ilyen, ott azért utána tud nézni, vagy utána tud állni az önkormányzat szerintem. Na, mi beszélünk erről mindjárt, mert már kifutottunk az időből, a hírek után még ezt folytatjuk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
4: Hamarosan Varsányban két helyszínen is turisztikai fejlesztések indulnak egy határon átnyúló beruházás keretében. Erről beszélt rádiónknak a Nógrád vármegyei községpolgármestere. Kanyó Judit részletezte, a modernizáció egyik pontja a tábító lesz, mely azután, hogy most már jó minőségű aszfaltúton lehet megközelíteni, nem csak a horgászok, hanem a kirándulók kedvelt célpontjává is vált. Éppen ezért a vízfelület körül egy tanösvényt hoznak létre, így az ideérkezők több órát, akár egy egész napot is eltölthetnek ott. Ehhez kapcsolódva rendbe rakják a falu központban található volt TS irodát. Ez egyrészt az esztétikus utcakép szempontjából bír nagy jelentőséggel, másrészt a szálláshely hiányt tudja majd orvosolni, ráadásul kerékpáros barát megállót alakítanak ki benne. Ezekben a napokban fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a Nógrád vármegyei strandfürdőkön működő vállalkozások. A Nemzeti Adó és Vámhivatal területi igazgatósága ugyanis péntekig helyszíni razziákat tart a helyi strandokon. A revizorok elsősorban azt vizsgálják majd, hogy az érintettek szabályszerűen foglalkoztatják-e alkalmazottaikat, illetve eleget tesznek-e bizonylatadási kötelezettségüknek. A vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a számla és nyugtaadásra, a forgalmazott termékek eredetének igazolására, valamint az online pénztárgépek jogszabályoknak megfelelő használatára. A fiatalok a Nemzetért Alapítvány Kárpát-medencei könyvgyűjtést indította kárpátaljai és vajdasági magyar gyermekek részére. Az anyaországi bázisok mellett 6 felvidéki gyűjtőpont is várja a jótékonysági köteteket. Hívja fel a figyelmet a felvidék.ma hírportál. Az akció során gyermekkönyveket és az alapiskolai kötelező olvasmányokat várják, amelyek 2010 után jelentek meg és új vagy újszerű minőségűek. Amennyiben a felajánlott kiadvány korábban látott napvilágot, de hibátlan kivitelű, azt is elfogadják. Ipolyságon az adományozóknak Pleva Beátát kell keresniük, további információ az Ipolysági Városi Könyvtár közösségi oldalán található. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a miniszterelnök az országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra válaszolva tegnap. Magyar Péter azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén. A másfél éves hivatali ideje alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben, 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. A kormányfő az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyével kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a vádhatóságnál, de szerinte az addig biztosan nem fog megvalósulni, amíg az előző kormánypártok embere irányítja a szervezetet. A miniszterelnök ezért szeretné ösztökélni az államfői jogkörben eljáró parlamenti elnököt, terjessze a képviselők elé a főügyész mandátumának lezárását, elmozdítását. A Tisza kormány ezt kész lesz megvitatni.
2: Időjárás.
4: Ma a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
2: Közlekedés.
4: Sebességmérés várható ma Verőcén, az Árpád úton, Vácrátóton, a Szabadság úton, valamint Balassagyarmaton a Május 1 úton. Elkezdődött az őzek üzekedése, ezért nappal is fokozott óvatossággal vezessenek.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: a képlet. Itt is vagyunk újra, és ugye hát megkövetjük magunkat, mert ugye elmondtuk azt, hogy ugye úgy kezdtük, hogy Széchenyben cigiznek a legtöbben, aztán pedig beszélgettünk arról, hogy ugye a KSH friss kimutatás alapján az egészségügyi európai felmérést alapul véve, hogy azért nem fekete és nem fehér a történet. Ugye azt állapítja meg még a végén ugye az egész sztori, hogy a legmagasabb a rendszeres cigiseknek az aránya itt az északi középhegység fertáján, és azért itt más adatokból is kiderül az, hogy a felmérés szerint a 25-64 éves korosztályban a légzőszerű betegségek miatt halálozás mindkét nem esetében meghaladja az országos átlagot, férfiaknál 50, nőknél 56%-kal ez magasabb. És ugye itt azért ugye benne van a Széchenyi járás, ami a legsötétebben van színezve, amit lehet itt egyébként pluszban látni. Igen.
1: Hát szomorú adatok ezek.
0: Hát azok, de hát most, na merre akkor tovább karvasolni szerinted?
1: Én azt gondolom, az önkormányzatoknak is többet kellene foglalkozni azzal, hogy a kisebb településeken is legyen motiváció az embereknek, és akkor akár a tornatermeket megnyitni, vagy azokat az iskolákat, amelyek bezártak és nem működnek, ugye, ismerjük ezeket a dolgokat, hogy ott mondjuk akár edzőteremmé varázsolni a tornatermeket, hogy legyen mozgás lehetőség, az egészségesebb életmódra való figyelemfelhívás, a tudatosságra való felhívás, a tudatos életmódra való felhívás. Tehát tényleg erre kellene áldozni időt, energiát, pénzt, nem csak az önkormányzatoknak, nyilván nekünk is, és tényleg kell lehetőséget, esélyt adni az embereknek, hogy egy picit kimozduljanak, edzőterembe menjenek, persze lehet otthon futni is, meg mit a falunk keresztül, de azért biztos, hogy kevesen szánják rá magukat, hanem mondjuk elmennek edzőterembe, feltételeket kellene megteremteni, mert nyilván azért ha valaki megbetegszik, ne adj Isten, annak a kezelése, a gyógyítása sokkal-sokkal több pénzt fog elvinni, akár mondjuk az államkasszából, akár önkormányzati részen. És tényleg mindig azt mondom, hogy a lehetőséget, a feltételeket meg kell adni, biztosítani, és hát ha akkor leszokunk a cigiről mi mindannyian. Én ebben azért bízom.
0: Úgy érzed?
1: Igen, igen, jó lenne, mert egy életünk van, nem tudjuk meddig tart, és arra nagyon-nagyon vigyázni kell, úgyhogy tényleg, bár tudjuk, hogy nyilván sok esetben, és sokrétű ez a történet, mert nem tudod, hogy mondjuk az ásványvizet, amit megvásárolsz a műanyag palacban, hogy attól, mivel hónapokig műanyag palacban állt, és amíg hozzád elkerült, elfogyasztott, hogy majd az mit fog okozni, meg tényleg hajlamosak vagyunk egészségtelenül táplálkozni, előnybe részesítjük a gyors éttermeket, mert mindenki rohan, stresszelünk, görcsölünk, nem, álljunk meg egy picit, lassítsunk, és gondoljunk az egészségünkre, az életünkre, na meg a családunkra, a gyerekünkre és az unokánkra, mert igazából nem mindegy, hogy mikor hagyjuk itt ezt a csodálatot.
0: Ámen. Jól van. Elő fog ez még jönni majd. Ha Nóri visszajön, akkor megtámogatjuk majd ezt a témát egy szakértővel is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
1: Reklámot hallottak.
5: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: A Megafon reggeli műsorában is megerősítette a balassagyarmati Guriga Rally Team fiatal versenyzője, hogy néhány nappal a Salgó Challenge rajtja előtt kapta készhez a jogosítványát, így nem sokat ült autóban, mielőtt három géposztályban is rajthoz állt Salgótarjánban. Kerék Botond, aki a Rallina Túra 1.6-os és a Lada 1.6-os mezőnyben első, míg a Lada 2-es kategóriában második lett. A startmenüben arról beszélt, a megmérettetés előtt egy nappal ült be közúton a versenyautóba, így nem volt sok ideje gyakorolni, amihez az is hozzátartozik, hogy előtte egy évig kihagyta a kormányzást. Úgy fogalmazott, éppen ezért úgy érezte, most már keresnie kell a lehetőségeket. Így esett a választás a nógrádi helyszínre, melyen mivel még nincs 18 éves, szülői engedéllyel indulhatott. Dunakeszin újabb üteméhez érkezett a révúti gyalogút korszerűsítés. Már használható az elkészült szakasz, amely tovább javítja a gyalogos közlekedés feltételeit az utcában, írja a Városi Internetes Újság. A beruházás célja az volt, hogy a révút páros oldalán található két busz megállót több kisebb szakasz megépítésével és megújításával kössék össze. A beruházásnak köszönhetően a járókelők biztonságosabban és kényelmesebben közlekedhetnek a forgalmas részeken. A tavasszal befejezett útrekonstrukciót követően a nyár folyamán az aszfalt csíkok modernizációja is folytatódott. Ennek eredményeként összesen több mint 300 méternyi járda újult meg a révúton. A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány Kárpát-medencei könyvgyűjtést indította kárpátaljai és vajdasági magyar gyermekek részére. Az anyaországi bázisok mellett 6 felvidéki gyűjtőpont is várja a jótékonysági köteteket. Hívja fel a figyelmet a felvidék.ma hírportál. Az akció során gyermekkönyveket és az alapiskolai kötelező olvasmányokat várják, amelyek 2010 után jelentek meg és új vagy újszerű minőségűek. Amennyiben a felajánlott kiadvány korábban látott napvilágot, de hibátlan kivitelű, azt is elfogadják. Ipolyságon az adományozóknak Pleva Beátát kell keresniük, további információ az Ipolysági Városi Könyvtár közösségi oldalán található. A Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol a legfőbb közjogi méltóság posztjára, közölte újságírókkal Dúró Dóra tegnap a parlamentben. A politikai közösség elnök helyettese Polgár Judit személyével összefüggésben még nem kívánt állást foglalni, de azt furcsának nevezte, hogy miközben Magyar Péter miniszterelnök széleskörű társadalmi egyeztetésről beszélt, a kormányfő már be is jelentette a Tisza párt aspiránsát. Hozzátette, úgy értesült, hogy az ellenzéki formáción belül is óriási vita zajlik ezzel kapcsolatban. Arról is kérdezték, mit szól ahhoz, hogy a sakknagymester egy másik ország állampolgáraként költözhetne a Sándor palotába. Azt felelte, nem tudja, hogy a hír igaz-e, ezt a sajtóinformációt szeretné előbb megerősíteni, ám ha a hír valós, az nagyon súlyos kérdéseket vetne fel. Az Európai Bizottság 550 millió eurós bírságot szabott ki az AliExpress Kínában bejegyzett online piac térre, mert a vállalat megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet előírásait az illegális, veszélyes és hamisított áruk terjedésének megelőzésével kapcsolatban, közölte a brüsszeli testület. A hatósági eljárás szerint az elkereskedelmi óriás nem ellenőrizte megfelelően a jogsértő tételeket kiszűrő rendszereinek hatékonyságát, továbbá azt, hogy elegendő emberi erőforrás biztosít a bejelentett cikkek felülvizsgálatára.
0: Időjárás.
5: Ma a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
1: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható ma Verőcén az Árpád úton, Vácrátóton a Szabadság úton, valamint Balassagyarmaton a Május 1 úton. Elkezdődött az őzek üzekedése, ezért nappal is fokozott óvatossággal vezessenek.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
2: És most indítjuk a napot. Start menü.
1: Start menü.
2: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.
6: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, Radikunk, és igen, még Sanyikánk ilyen telefonon keresztül tud szerintem ma is, meg még holnap is majd bejelentkezni, hát ez van, de ez nem tántorít el minket attól, hogy nekiinduljunk egy ilyen balassagyarmati ipolyság vonalnak, úgyhogy megyünk erre képzeletben hont felé is, Sanyika, mit szólsz hozzá?
7: Jaj, de jó, örülök, és tényleg elnézést a hallgatóktól, tényleg erről nem tehetünk, de azon leszünk, hogy minél előbb elhárítsuk a hibát, az akadályt, de lényeg, hogy egy itt vagyunk ma is.
6: Így van, és ugye balassagyarmati ipolyság, amiről fogom most beszélgetni, mégpedig azért, mert hogy eléggé komoly együttműködések jöttek létre a két város között. Hogyha a sztori arra jól emlékszem, hogy a Golyán Krisztina, a Mixed Kálmán Műrösi Központnak az igazgató nője volt az, aki talán Horpácson találkozott Zahar Pállal, ugye ipolyság polgármesterével, és ugye szóba került az, hogy akkor kultúra, a Műrösi Központ, meg hogy milyen programok vannak balassagyarmaton, és ő hogy menedzsel ezt egészet, és akkor szót követett, Palék egy delegációval eljöttek, akkor találkozott Csak Gábor polgármesterrel is, és innentől kezdve aztán az egyik ilyen nemzeti összetartozás napja alkalmával alá is írtek az együttműködési megállapodást, és ez elindult, és ez zajlik, csak aztán ez a háttérben ez megy, de nem nagyon van ennek, hogy mondjam, nem szó, nem nincs kommunikálva, de hogy egy picit előtérbe kell jobban tenni ezt, és ezért foglalkozunk ezzel, mert hogy ugye a kultúra bődésszervezés az egyik oldala ennek az egésznek, de azóta már az óvodák is majd lassan fognak kötni valami kis megállapodást, a gimik már egyébként, a szondi iposságon, meg azt nem iposági a szondi, de majd kijavít mindjárt az alpolgármester azt, hogy meg a Balasít Balassagyarmaton szintén már kooperál, a könyvtárak is kooperálnak már együtt, és ami nagyon fontos, hogy most épül a Műrösi Központ iposságon, mert hogy nem volt. Képzeljétek el. Tehát, hogy érted?
7: Hát ezt nem is gondoltam volna, hát azért egy városról beszélünk.
6: Ugye, és akkor gondold is annyi azt, hogy azért hiányozna neked mondjuk a Műrösi Központ, hogyha mondjuk egy városban élnél?
7: Hát ezt, hogy hiányozna, hát ez egy nagyon jó találkozási pont, hát nem is értem, hogy eddig nem volt.
6: Igen, talán volt korábban, majd Max kijavít a Timi, hogyha rosszul mondom, x évvel vagy évtizeddel ezelőtt, de aztán akkor azt bezárták, és gyakorlatilag most azon dolgoznak, hogy van egy csomó kis kultúrcsapat mindenfajta szegmensben, akik ugye egy szanaszét vannak, és úgy szanaszét van a tevékenységük, de ugyanakkor ugye ezzel be tudnak jönni egy tető alá, egymást tudják majd erősíteni, és ugye akár a balassagyarmati jó példa kapcsán tudják elkezdeni felépíteni a kultúrműsort, a programkínálatot, a helyi közösségek erősítését. Úgyhogy erről beszélgetünk majd mindjárt, és a vendégünk most Nagy Tímea lesz, ipossága alpolgármestere, aki hát gyakorlatilag folyamatosan ezen dolgozik a csapatával, és akkor meglátjuk, hogy most hol tartanak.

becsüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, hidd én is hibázom. Yeah, vegyél mély levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövőt felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül, amint

0: Balassagyarmat és Ipolyság vonalon mozgunk, tehát ebben az órában jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és ahogy mondtuk az előzőekben, mindez abból fakad, hogy az elmúlt időszakban, években egy elég komoly együttműködés jött létre a két város között. Több vonalon is, ahogy mondtuk. Ugye én emlékszem rá, amikor Zahar Pali Csagáborral aláírta ugye a Nemzeti Összetartozás napján, nem is tudom, pár évvel ezelőtt volt ez, az együttműködési megállapodást ugye itt a két város között. Ugyanakkor ezt megelőzően is már történtek előre lépések, és főleg, ahogy mondtuk, a kultúra területén tudtak és tudnak mind a mai napig együtt dolgozni az Ipolyságiak és a Balassagyarmatiak. Emellett már itt van a könyvtár, emellett már itt van a gimnáziumok, emellett már az OVIK-ról is tudunk egy kicsikét beszélni. Tehát tényleg egy eléggé klassz összeborulásról lehet beszélnünk. Úgyhogy éppen ezért hívtuk fel Nagy Tímát, Ipolyság alpolgármesterét, aki ebben nagyon benne van, és neki nagyon fontos a téma és nagyon fontos cél az, hogy Ipolyságon ebből tényleg azért eléggé jól ki tudjanak jönni, és az alpolgármester azt mondja, tudunk akkor erről beszélni, hogy mi a cél, hol vannak most, hol tartanak, és akkor hogyan jöttek létre lépésről lépésre ezek az együttműködések. Szia Timi, jó reggelt!
1: Szia, jó reggelt!
0: Szia, szia! És hogy jól tudom egyébként, ezt még ki is egészítem azzal, hogy ugye egy együttműködés nyílik egy kiállítás keretében is majd, ugye Ipoly témájú kiállítás lesz majd Ságon, amit ugye a Balassagyarmati akvarelles csoportok csoport csinált, és abból lesz egy kiállítás, tehát mondjuk egy ilyen módon is megy az összeborulás. Na akkor honnan induljunk ki nálatok? Akkor talán a legfontosabb az az, hogy nem volt eddig műrési központ, ez most épül, gondolom ez egy óriási mérföldkő a számotokra.
1: Igen, tudni kell, hogy 22 évvel ezelőtt zárták be Ipolyságon ezt a kulturális központot, ami egyébként létezett. 22 évig ebben a városban működtek ugyan kulturális intézmények, de mindenki csak úgy a maga kis szintjén próbált szervezni, próbált életben maradni, próbált működni, és bennünk fogalmazódott meg a gondolat pár évvel ezelőtt, hogy újra intézményesíteni kellene ezt a rendszert, mert egy város megérdemli, hogy egy jól működő kulturális központja legyen, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy 2026. január 1-én mi már az intézményt létrehoztuk, annak ellenére, hogy úgy, ahogy mondod, az épület az jelenleg épül, és hetek kérdése, hogy átadásra kerüljön.
0: Oké, és de akkor hát ugye ezt,
1: ezek az előzmények.
0: És akkor ezt megelőzően azért nem csak ugye a fizikai létről volt szó, hanem ugye, ahogy említettük, és ugye jól, ha jól említettem, ugye akkor a Balassagyarmati Műrési

0: pontnak a vezetője, igazgatónője, Golyán Krisztina Zaharporival megismerkedett, és akkor jöttetek egy ilyen delegációval a témát illetően.
1: Igen.
0: És akkor ez így indult be, és akkor hogy vannak ezek a fonalak, ugye, mert itt a könyvtárról is van szó, óvodákról is van szó, gimiről is van szó. Erről beszélgessünk egy picit, kérlek, hogy akkor ez hogy indult?
1: Igen, ez pontosan így indult, ahogy te mondod, mert amikor megfogalmazódott a gondolat, hogy újra kulturális központot alapítunk Ipolyságon, akkor kerestük a jó példákat. Tehát nekünk nagyon fontos volt, hogy ellátogathassunk olyan intézményekbe, ahol nagyon jól működik ez a központosított intézményi rendszer, és ahol látjuk, hogy tényleg pörögnek az események, és nagyon magas szinten tudják ezt a szolgáltatást biztosítani. És én nagyon örültem ennek, amikor elmehettünk Balassagyarmatra, hogy végre akkor most már saját szemünkkel is láthatjuk, és beszélhetünk emberekkel, és kérdezhetjük őket, és nekem a mai napig megható, és hihetetlen hálás vagyok ezért a kapcsolatért, mert az első perctől kezdve akkora segítséget kapunk Balassagyarmattól, és olyan megértő és segítő kezekre, fülekre meg hasonló találtunk, hogy ebből el tudtunk indulni, és erre alapozva nagyon jó mintákat, pozitív példákat hoztunk haza, amit mi is alkalmazni tudunk, de viszont itt szeretném azért megemlíteni, hogy a Honti Múzeum például évek óta dolgozik együtt a Balassagyarmati Palóc Múzeummal, szóval voltak itt azért már kapcsolatok.
0: Aha.
1: És ezeket viszont meg tudtuk erősíteni, mert nagyon fontos Ipolyság számára, hogy ezek a partnervárosi kapcsolatok ne csak papíron létezzenek, hanem tényleg élő kapcsolatok legyenek. És nagyon örültünk annak, amikor a két könyvtár egymásra talált.
0: Na ezt akartam mondani, hogy akkor ez így hozta egyik magával a másikat.
1: Igen, egyik lépés jött a másik után, hogy az élő kapcsolatokat még jobban megerősítettük, mert egyébként a Balassagyarmati Balassi Gimnázium és az Ipolysági Szondi Gimnázium is évek óta kapcsolatban van, de most végre meg tudtuk erősíteni. Tehát ők is együttműködési szerződést írtak alá, és így haladunk lépésről lépésre, hogy nagyon-nagyon sok téren találunk egymásra szó szerint, és épülnek ezek a kapcsolatok, illetve erős azok, amik már léteznek.
0: Tehát Timi, és akkor ezt azért egy picit váltjuk apró pénzre, hogy akkor ebben, nem tudom, oktatásban vagy a kultúrában, akkor nem tudom, a programokat fogjátok hasonlóan felépíteni. Mit tudtok akkor Igen. a hétköznapokba behozni, akár itt a gimiket Igen. tekintve, vagy bármit?
1: Igen, szakmai része is van a dolognak, hiszen a pedagógusok tanulmányi utakon elmehetnek egymás intézményeibe. Körül tudnak nézni, kérdezni tudnak, közös programokat tudnak szervezni. Ugyanígy szeretnénk elindítani ezt az együttműködést az óvodáink között, de ez még egy folyamatban lévő pályázatnak a része lenne, amikor szintén közös továbbképzések lennének, szakmai programok, látogatások, kulturális programok egyik intézmény a másiknak, ilyen tapasztalatcserék. Ezek is nagyon fontos, hogy élő kapcsolatok legyenek, ne csak papíron létezzenek.
0: És akkor megvan a központ szeptemberben, ugye tervek szerint akkor
1: Igen.
0: nyitok,
1: Igen.
0: akkor utána hogyan tovább, akkor tényleg most már vissza fog térni nyilván a kulturális élet egy gyönyörű szép intézménybe, de akkor még a tervek, Timi, hogy indultak akkor ennek neki tovább?
1: Úgy indul, a központ, mint intézmény már létezik. Tehát már az első pár hónapon túl vagyunk. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy mi a Bartók Béla Kulturális Központba beintegráltuk a könyvtárat, a múzeumot, a turisztikai információs irodát és a Ipolyságváros havilapját, a Hontilapok
0: szerkesztőségét.
1: És akkor a Bartók Béla Központ feladata az, hogy ezeket az intézményeket, illetve ezeknek az intézményeknek a működését irányítsa, összehangolja, hogy közös, megértsék végre a kicsit elszigetelt intézmények, hogy most már egyek vagyunk, és együtt dolgozunk, és egymásért dolgozunk. És ez nagyon fontos volt, hogy magas szinten tényleg ezeket a programokat úgy bebiztosítani, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek. Új partnerségeket kötöttünk, tehát behoztuk a központba a Ipolyságváros vegyeskarát, a cserkészeket.
0: Aha,
1: a néptánc együttesünket, a Csemadok Ipolysági Alapszervezetét. Tehát mindenkivel igyekszünk együttműködni, segítséget nyújtani, és ez kölcsönös. Tehát egymás programjait gazdagítjuk. Kisegítjük őket, hogyha például hangosításra van szükség, vagy a propagációs anyagokban. Ők viszont eljönnek bármilyen kulturális rendezvényt, ha színesíteni kell, vagy tényleg egy színvonalas produkciót újtani. Én ebben az első pár hónapban azt éreztem, hogy működhet ez a dolog, és elindult egy nagyon jó kis összefogás, és ez én egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom.
0: És egyébként arról tudunk beszélni, hogy az OVI meg a GIMI kapcsán is lesz ilyen, vagy az már azért még kiforrás alatt áll?
1: A GIMI között már létezik, hiszen pár hete volt, hogy itt volt nálunk az igazgató, és aláírta a két gimnázium az együttműködési megállapodást. Az óvodáink között pedig én elképzelhetőnek tartom azt is, hogyha esetleg ez az interreges pályázat nem lesz sikeres, akkor is tudunk egymással együtt dolgozni, tehát el tudunk menni, meg tudjuk nézni őket, el tudjuk hozni az óvónéniket, meg tudjuk mutatni az óvodáinkat, meg tudjuk nézni az ő óvodáikat, és tudunk szakmai kapcsolatokat kiépíteni.
0: Nagyon hangzik. Timi, hogy veszi ezt egyébként az ipolysági közösség? Tehát, hogy lehet érezni azt, hogy díjazzák azt a fajta eltökéltséget, amelyel most ti neki ugrottatok ennek a kulturális felpesdítésnek?
1: Hát én szerintem igen. Szerintem azért érzékelhető a változás. Tehát én nagyon fontosnak tartottam ezt az együttműködést, illetve azt, hogy összehangoljuk egymás tevékenységét, hogy ne egymásra szerveződjenek ez a programok, ne legyen ez a versengés, hanem egy közös cél legyen, és tényleg az, hogy színvonalas és mindenki számára elérhető kulturális és főleg közösségépítő programok legyenek, mert ezt nagyon fontosnak tartom, ezt a közösségépítést, hogy összehozzuk újra az embereket, mert kicsit olyan elszigeteltnek érzem a mai embereket.
0: Timi.
1: De egyébként pozitívan veszik.
0: Na, jó, azt akartak kezdeni még ez végére, de akkor mert lehet az időnk, figyelünk rátok majd, jó, és akkor jelezheted nekünk mindenképpen a polgármester azt, hogy hogy vagytok, és akkor a rádióban akkor beszélünk erről. Nyitás előtt is tudunk beszélni, utána is tudunk beszélni mindenképpen, úgyhogy zargassatok minket, mert nagyon jó a téma, nagyon fontos szerintem, meg példaértékű is, úgyhogy ezt toppon tartjuk, jó, a következő hetekben is még.
1: Jó, rendben, jó. Köszönjük, jelezni fogunk természetesen.
0: Köszönöm, hogy itt voltál. Szia, Timi, minden jót neked.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Szia, minden jót. Na, hát ezt így kell csinálni, örülök ennek, és hát olyan fura volt, ez nincsen annyira előtérben, de most már előtérbe tettük, úgyhogy a nyitás előtt is fogunk beszélni, még szerintem Timivel, meg a nyitás után is. Úgyhogy, ahogy az alpolgármester asszonynak ígértem, toppon tartjuk a témát.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Györfi Betta.
4: Hírek.
3: A Megafon reggeli műsorában is megerősítette a balassa gyarmati Guriga Rally Team fiatal versenyzője, hogy néhány nappal a Salgó Challenge rajtja előtt kapta készhez a jogosítványát, így nem sokat ült autóban, mielőtt három géposztályban is rajthoz állt Salgótarjánban. Kerék Botond, aki a Rallina Túra 1-6-os és a Lada 1-6-os mezőnyben első, míg a Lada 2-es kategóriában második lett. A startmenüben arról beszélt, a megmérettetés előtt egy nappal ült be közúton a versenyautóba, így nem volt sok ideje gyakorolni, amihez az is hozzátartozik, hogy előtte egy évig kihagyta a kormányzást. Úgy fogalmazott, éppen ezért úgy érezte, most már keresnie kell a lehetőségeket. Így esett a választás a nógrádi helyszínre, melyen mivel még nincs 18 éves, szülői engedéllyel indulhatott. Dunakeszin újabb üteméhez érkezett a Révúti gyalogút korszerűsítés. Már használható az elkészült szakasz, amely tovább javítja a gyalogos közlekedés feltételeit az utcában, írja a Városi Internetes Újság. A beruházás célja az volt, hogy a Révút páros oldalán található két busz megállót több kisebb szakasz megépítésével és megújításával kössék össze. A beruházásnak köszönhetően a járókelők biztonságosabban és kényelmesebben közlekedhetnek a forgalmas részeken. A tavasszal befejezett útrekonstrukciót követően a nyár folyamán az aszfalt csíkok modernizációja is folytatódott. Ennek eredményeként összesen több mint 300 méternyi járda újult meg a Révúton. A fiatalok a Nemzetért Alapítvány Kárpát-medencei könyvgyűjtést indította kárpátaljai és vajdasági magyar gyermekek részére. Az anyaországi bázisok mellett 6 felvidéki gyűjtőpont is várja a jótékonysági köteteket. Hívja fel a figyelmet a felvidék.ma hírportál. Az akció során gyermekkönyveket és az alapiskolai kötelező olvasmányokat várják, amelyek 2010 után jelentek meg és új vagy újszerű minőségűek. Amennyiben a felajánlott kiadvány korábban látott napvilágot, de hibátlan kivitelű, azt is elfogadják. Ipolyságon az adományozóknak Pleva Beátát kell keresniük, további információ az Ipolysági Városi Könyvtár közösségi oldalán található. A Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol a legfőbb közjogi méltóság posztjára, közölte újságírókkal Dúró Dóra tegnap a parlamentben. A politikai közösség elnök helyettese Polgár Judit személyével összefüggésben még nem kívánt állást foglalni, de azt furcsának nevezte, hogy miközben Magyar Péter miniszterelnök széleskörű társadalmi egyeztetésről beszélt, a kormányfő már be is jelentette a Tisza párt aspiránsát. Hozzátette, úgy értesült, hogy az ellenzéki formáción belül is óriási vita zajlik ezzel kapcsolatban. Arról is kérdezték, mit szól ahhoz, hogy a sakknagymester egy másik ország állampolgáraként költözhetne a Sándor palotába. Azt felelte, nem tudja, hogy a hír igaz-e, ezt a sajtóinformációt szeretné előbb megerősíteni, ám ha a hír valós, az nagyon súlyos kérdéseket vetne fel. Az Európai Bizottság 550 millió eurós bírságot szabott ki az AliExpress Kínában bejegyzett online piac térre, mert a vállalat megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet előírásait az illegális, veszélyes és hamisított áruk terjedésének megelőzésével kapcsolatban, közölte a brüsszeli testület. A hatósági eljárás szerint az elkereskedelmi óriás nem ellenőrizte megfelelően a jogsértő tételeket kiszűrő rendszereinek hatékonyságát, továbbá azt, hogy elegendő emberi erőforrás biztosít te a bejelentett cikkek felülvizsgálatára.
2: Időjárás.
3: Ma a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
2: Közlekedés.
3: Sebességmérés várható ma Verőcén az Árpád úton, Vácrátóton a Szabadság úton, valamint Balassagyarmaton a Május 1 úton. Elkezdődött az őzek üzekedése, ezért nappal is fokozott óvatossággal vezessenek.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Nagy Tímeával beszélgettünk az előzőekben, Ipolyság alpolgármestere volt a reggeli műsorunk vendége, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és megtudtunk azért egy-két háttérinformációt azzal kapcsolatban, hogy hogyan és miképpen áll az együttműködés Balassagyarmat és felvidéki Ipolyság között. Hát mindig jó, hogyha azért itt a határ egyik meg másik oldalán kialakulnak ilyen dolgok, Sanyika, ugye? Tehát te is egy kvázi határmenti gyerek voltál, ugye?
1: Na, és vagyok is, örökké honti maradok. És ez jó, nekem nagyon tetszik egyébként, tehát, hogy van egy ilyen együttműködési megállapodás, meg egyáltalán az, hogy jó a kapcsolat két település között, és nem beszélve arról, amikor így határon átnyúló kapcsolatokról van szó, az nekem nem tudom, hogy a szívemhez
0: közel állni.
1: Igen, ez nagyon jó sztori.
0: Igen, én is így vagyok vele, és ugye pláne az, hogy a Timinek az elmondása, a jó értelemben vett vehemenciája, az érződött a beszélgetés, és nagyon azon vannak, hogy nagyon kivannak. Igen. Már szegények éhezve erre az új épületre, amit ugye össze fognak majd átadni, és nagyon várják azt, hogy akkor minden együtt tudjanak lenni, egy helyen tudjanak lenni, egymást tudják elősíteni, és ugye nagyon jó az, hogy hát Krisztiék is ugye itt Balassagyarmat azért bizony tudnak segíteni ezzel kapcsolatban, ez sem egy utolsó történet, úgyhogy és az óvodák is itt vannak, ezekről is lehet beszélni, tehát én bírom azt.
1: Én örülök, hogy ez összejön, ez a sztori egyébként tényleg. És gondolom, nem vagyok ezzel egyedül.
0: Hát szerintem sem vagy egyedül egyébként.
1: Nézd, akár Ipolyságon, akár Balassagyarmaton, de akár a környékben élők. Ebből most hülye szó, bocsánat, de profitálhatnak. De ez mindenkinek egy jó hír egyébként.
0: Abszolút, én is így érzem. Másrészt meg egyébként azért, mert igen, itt azért összejöttek olyan hírek is, hogyha emlékeztek rá, kedves hallgatók, ugye az arról szólt, hogy itt ugye meg lehessen oldani azt, hogyha mondjuk valami gond van például szlovák gyarmaton, vagy valami gond van mondjuk, nem tudom én, Balogon, akkor akár mondjuk tudjon jönni segíteni a balassagyarmati mentő. Emlékszel erre a történetre, Sanyi?
1: Hogyne, persze.
0: És hogy egyszerűen kiderült az, hogy itt arról van szó, hogy azért nem messzük annyira forrónak ását, mert itt a biztosítástól kezdve nem tudom, mik voltak, amik fontosak voltak.
1: Meg engedélyek,
0: úgyhogy ezen is érdemes lesz majd hogy mondjam, dolgozni,
1: pedig ugye mind a két ország uniós ország.
0: Igen, csak hogy itt azért más hát mások a jogok, meg azt, hogy mások egyébként, ha jól hiszem, akkor biztosítás volt az, vagy a biztosítási rendszer, vagy háttér volt az, ami még akadály, de ezen is dolgoznak. Úgyhogy én nagyon szurkolok ennek a projektnek is, meg persze a Timiéknek is, meg a Krisztiéknek is, úgyhogy ahogy ígértük, ugye ősz elején még, vagy a nyitás előtt is, meg után is fogunk majd az alpolgármester asszonynal beszélgetni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám. Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
7: Tessék, CH Klíma.
8: CH Klíma.
7: Igen, CH Klíma.
8: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
1: Reklámot hallottak.
9: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: Hamarosan Varsányban két helyszínen is turisztikai fejlesztések indulnak egy határon átnyúló beruházás keretében. Erről beszélt rádiónknak a Nógrád vármegyei községpolgármestere. Kanyó Judit részletezte, a modernizáció egyik pontja a tábító lesz, mely azután, hogy most már jó minőségű aszfaltúton lehet megközelíteni, nem csak a horgászok, hanem a kirándulók kedvelt célpontjává is vált. Éppen ezért a vízfelület körül egy tanösvényt hoznak létre, így az ideérkezők több órát, akár egy egész napot is eltölthetnek ott. Ehhez kapcsolódva rendbe rakják a falu központban található volt TS irodát. Ez egyrészt az esztétikus utcakép szempontjából bír nagy jelentőséggel, másrészt a szálláshely hiányt tudja majd orvosolni, ráadásul kerékpáros barát megállót alakítanak ki benne. Ezekben a napokban fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a Nógrád vármegyei strandfürdőkön működő vállalkozások. A Nemzeti Adó és Vámhivatal területi igazgatósága ugyanis péntekig helyszíni razziákat tart a helyi strandokon. A revizorok elsősorban azt vizsgálják majd, hogy az érintettek szabályszerűen foglalkoztatják-e alkalmazottaikat, illetve eleget tesznek-e bizonylatadási kötelezettségüknek. A vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a számla és nyugtaadásra, a forgalmazott termékek eredetének igazolására, valamint az online pénztárgépek jogszabályoknak megfelelő használatára. A fiatalok a Nemzetért Alapítvány Kárpát-medencei könyvgyűjtést indítottak kárpátaljai és vajdasági magyar gyermekek részére. Az anyaországi bázisok mellett 6 felvidéki gyűjtőpont is várja a jótékonysági köteteket. Hívja fel a figyelmet a felvidék.ma hírportál. Az akció során gyermekkönyveket és az alapiskolai kötelező olvasmányokat várják, amelyek 2010 után jelentek meg és új vagy újszerű minőségűek. Amennyiben a felajánlott kiadvány korábban látott napvilágot, de hibátlan kivitelű, azt is elfogadják. Ipolyságon az adományozóknak Pleva Beátát kell keresniük, további információ az Ipolysági Városi Könyvtár közösségi oldalán található. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a miniszterelnök az országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra válaszolva tegnap. Magyar Péter azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén. A másfél éves hivatali ideje alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. A kormányfő az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyével kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a vádhatóságnál, de szerinte az addig biztosan nem fog megvalósulni, amíg az előző kormánypártok embere irányítja a szervezetet. A miniszterelnök ezért szeretné ösztökélni az államfői jogkörben eljáró parlamenti elnököt, terjessze a képviselők elé a főügyész mandátumának lezárását, elmozdítását. A Tisza kormány ezt kész lesz megvitatni.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
11: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
10: Időjárás.
1: Időjárás.
9: Ma a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
6: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
12: A közlekedési információk támogatója az Otis Út Technika Kft. Az út és mélyépítések szakértője.
6: Otis.hu.
1: Közlekedés.
9: Sebességmérés várható ma Verőcén az Árpád úton, Vácrátóton a Szabadság úton, valamint Balassagyarmaton a Május 1 úton. Elkezdődött az őzek üzekedése, ezért nappal is fokozott óvatossággal vezessenek.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
10: Megafon.
3: Nagyot szól.
13: 9:03-mal jó rádiózást kívánunk mindenkinek, ezek voltak a hírek, és robogunk tovább, Karvasanyi, továbbra is a telefonvonalban. Sanyika, jó reggelt, szevasz!
14: Jó reggelt, itt vagyok, nem hagylak téged sem cserben, na meg persze a hallgatókat sem, itt vagyok veletek, és hát hamarosan itt lesznek velünk a megaslágerek is, amelyek mindjárt következnek és jönnek, és még itt lesz velünk valaki, na hát ki is, ki szokott ilyenkor jönni? Varga Bíró, Tamás. Úgyhogy mindenképp tartsatok továbbra is velünk.
13: Így van, az információm szerint klasszik. Jön majd úgy, hogy pár dal, és jön VBT.

0: Kék halál. Kék halál. Belecsapunk a kék halálba, kedves hallgatók, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, Tamás is itt van, jó reggelt.
1: És te is itt vagy, jó reggelt, és jó reggelt nektek, kedves kék halál hallgatók, akik szintén itt vagytok velünk, nélkületek, hát nem lenne az igazi, ez az adás, Istenem, nélkület. Jól van.
2: Na jó.
1: 1955 és 56 között Velencét lecsapolták. Egy kis apá is segített ebben, és, de már akkor úgy voltak vele, hogy zárjuk el a csatornáknak, minél több csatornáknak az útját, mert akkor kössük össze a kellemeset a hasznossal. Igen, egyáltalán nem volt víz Velence csatornáiban. Mégpedig azért, hogy az évszázados, bűzös, mocskos, iszapos szennyet, amik addigra már a gondolák alját is elérték,
2: belengedjék az utengelyre.
1: Azt kite... Egyébként...
2: Mondjuk ki!
1: Actually, ez történt, de jó, hát elméletileg elvitték egy távoli... Tudod, mint ahol a halott kutyákat egy távoli
2: farmon. Van egy ilyen hely farmon. Kis fiam, és akkor oda...
1: A nyuszi, oké, a nyuszi. De te meg csak egyed a pörköltet. Igen. Szóval, hogy ezt kikanalazgatták ezeket, és... Ennek a grandiózus takarításnak köszönhetően viszont megerősítést nyert egy tudományos tény, ami még a legkeményebb szkeptikusokat is megdöbbentette.
2: És pedig?
1: Keleti pályaudvarunkhoz is közel.
2: Ja, tényleg, a fenyő.
1: Hogy a vörös fenyőből, tölgyből és égerből készült facölöpök, amiken egész Velence nyugszik, főleg vörös fenyőcölöpökön, szinte tökéletes állapotban maradtak fenn, ugyanis a sós víz, meg az oxigéntől elzárt környezet évszázadok alatt keményebbé tette még a kőnél is.
2: De durva.
1: Bizony. Szakmai körökben egyébként egy nem kis humorral meg is jegyezték, hogy egy ilyen alapozás láttam, bármelyik modernkori beton pironkodva bújna el. Hát miért mondjuk az, hogy modernkori beton? Mert a betont kik találták fel?
2: Nem tudom.
1: A rómaiak.
2: Igen.
1: A rómaiak használtak betont. Ne nézz így rám, hallgasd a kék halált.
2: Jó.
1: Erről már beszéltük.
2: Igen.
1: Csak nagyon-nagyon régen. Na most ugye ez a felfedezés nyilván egy csapásra eloszlatta azokat a félelmeket, miszerint a város majd összedől egyszer csak, meg saját súlya alatt, meg mit tudom én, nem. És volt még egy érdekes hozadéka ennek, hogy a legszemfülesebb kotró munkások nem kevés erekével és műkincsel térhettek haza, amik egészen a reneszánsz kor óta ott pihentek a Iszabban. Érted? Michelangelo egy kis alkotását véletlenül Leonardo lelökte, mert éppen arra jártak Velencében, és ott bulisztak, és akkor az ott bent, ez eszméletlen.
2: Jó,
1: szeretnék egyszer a velencei bűzös iszapot mutatni.
2: Leeresztett Velencében.
1: Leeresztett Velencében. Istenem.
2: Háj, szép is ez.
1: Meg ha nem lett volna víz egyébként kiszárad, akkor is most már légpárnás járművek már milyen fejlettségi szinte. Már lassan megvan a Marty McFly-nak a légdeszkája, úgyhogy ja, majd lesznek ilyenek.
2: Szép is ez.
1: Na beszélgessünk Tabitha Babbittről.
2: Jó, állok elébe.
1: Beszélgessünk róla, érted már? Hallottál már róla?
2: Nem.
1: Tabitha Babbittről?
2: Hirtelen.
1: Hát 19. század elején élt Amerikai Egyesült Államokban, illetve Amerikában, ugye, akkor mi? Írás tudat.

0: ottan varrónő volt. A székerek. Székerek, az egy ilyen nép csoportosás, olyan, mint a kvéker, vagy mit tudom én. Ők, hát főleg ilyen fás dolgokkal foglalkoztak. Például az ő férje is, aki hosszú vágó volt. A hosszú vágók vágták a hatalmas lönköket kézi fűrészekkel, iszonyatos munkával, hosszában félbe, aztán deszkákká. A deszka meg mindenkor kellett. És a Tabita, ha szép napos volt az idő, akkor a férjével kivitette a varrógépét, meg az asztalát az utcára, és akkor ott a gyerekek szaladgáltak, ő ott varrogatott, nézte a férjét, és 19. század elejé idél. Ez a munka, ez a hosszú vágás, ez egy nagyon együgyű, meg unalmas munkának tűnt, de nagyon magasan képzett szakembereket igényelt, mert a deszkák csak akkor lettek tökéletesen egyenesek, hogyha az embernek jó keze volt.
1: Aha.
0: Tehát különben egy görbe deszkával hát mit tudsz kezdeni?
1: Semmit
0: nem tudsz csinálni.
1: Jogos.
0: Az egész világon óvatos becsések szerint körülbelül 2 millió férfi művelt ezt a nehéz szakmát. Hosszú vágók voltak. Na, Tabita varrogatott, és észrevett, hogy a fűrész hát a munka felénél pihen. Mert csak amikor lehúzzák, akkor vág. Amikor visszahúzzák, nem vág. Azt mondja a férjének. Johnny, ez nem jó. Hát meg tudná időt spórolni magadnak, ha fölfele is vágna. Ez hogy lehetne, gondol ki. És akkor azt mondja. Varrógép, lábbal hajtható szí, meghajtás, kerék. Azt mondja, miért ne lehetne a fűrészlap kerek? És akkor a fogai körbe haladnak. Szí, meghajtás, vagy lánc meghajtással. Forog a tárcsa, a fa meg vágódik megállás nélkül. Elmondta az ötletet a férjének, a férje elment a helyi kovácshoz, és közösen megalkották a világ első kézi hajtású telepített körfűrészét.
1: Ennyi csajok.
0: Hát igen, még a kézi hajtás ellenére is a fűrészelés sebessége körülbelül a kétszeresére nőtt. Belegondolsz, hogy ez mit eredményezett? 1813-ban a fűrész bevezették egy New Yorki fűrészszelepen, és ez forradalmasította a hosszú vágók termelékenységét, azaz nem volt rájuk már szükség. Lecserélték. A magasan képzett szakemberek helyett a deszka fűrészeléshez gyakorlatilag szakképesítést nem igénylő akárkik hozzáférhettek, akik nem voltak kétbalkezesebb, később vízkerék, majd motor tette még egyszerűbbé ezt a műveletet. Tabita sosem szabadalmaztatta. De nem azért, mert buta volt. Éles tudatlan volt, de nem volt buta. Ám, de nem volt buta. Mert a székerek azt mondták, hogy amit mi kitalálunk, az mindenkié. Ezt mondták, hogy ami a miénk, az mindenkié.
1: Szép filozófia végül is.
0: Szép, de buta. Keveset az a konyhára, ugye?
1: Igen.
0: Tabita. De az életben nem hallottunk ilyen neveket, és kiderül, hogy olyan dolgokat találtak fel, ami nélkül manapság már elképzelhetetlen lenne az
1: talán
0: életünk.
1: Azt hiszem, nem fura. Azt hiszem, hogy a központi fűtést is egy afroamerikai hölgy találta ki.
0: Hát lehet, aki a római korban élt. Mert a központi fűtés is a
1: hát jó, de ugye a modern, nézzétek valami,
0: ja, hogy
1: nem
0: modern,
1: is tudom én valami, hogy, de hogy ez is
0: az
1: egy, sem, egy nőhöz
0: a,
1: tartozik.
0: Az sem, mert legfeljebb újra gondolta a rómaiak étők, ugyanis azokba a helyekbe fűtésre, máshol meg hűtésre, tehát ahol volt termálvíz, ott fűtöttek villákat. Ilyen vízkeringetős rendszerrel, csak ott kézileg keringetők.
1: Hát a rabszolga.
0: Rabszolga, hát az is.
1: Keringette.
0: Igen.
1: Keringető rabszolga. Na!
0: Próbálom úgy, hogy ne legyen reklám benne.
1: Jó,
0: egy névről azt
1: megköszönöm.
0: Van szó,
1: igen.
0: Akkor is, ha egy névről van szó. A 18. században egy brit tudós és kém, nevezetesen Benjamin Thompson találta ki a téglaformájú levest úgy, hogy a katonák meg a szegények olcsón ehessenek, csontokat, nyesedéket addig főzte, amíg egy levestéglát nem kapott. ez volt az eléd. A 19. században egy Justus von Liebig nevű német kém, ez is kém volt, ez meg megalkotta a hús kivonatot, de ez nem volt annyira gazdaságos, 30 kg marhahúsból 1 kg koncentrátumot. Uh-huh. Ez nem volt jó. Kőgazdagok tudták volna megenni, de rettenetes rossz íze volt. Kellett egy áttörés, ami egy svájci malomban született meg. Egy Julius keresztnevű molnár fejéből pattant ki, aki látta, hogy a gyári munkások, a vezeték nevét direkt nem mondom, látta, hogy itt a munkások milyen silány kosztot esznek, és elgondolkodott, hogy ami nekem felesleges, abból miért nem lehetne mást. És elkezdte növényi fehérjeik savas hidrolízisét, fogta az olcsó borsót, savval aminosavakra bontotta, és egy elképesztően intenzív, ám de húsos ízvilágú anyagot kapott, hús nélkül. Ez volt az első leveskocka. 907-ben formába is öntötte, ez lett az arany kocka. Ha érted, hogy mire gondolok, jött az első világháború, a világ legkúrensebb cikke lett, a leveskocka. A szovjetek azok bedeszek voltak, 30-as években, amikor a sarkutatás a topon volt, amik azt mondták, hogy akkor ők csinálnak sajátokat, teljes értékű ebédeket, amiket csak leönteni kell forró vízzel, 40 féle koncentrátumot alkottak a borstól a kompóton keresztül brispudingig, és ráadásul rohadt olcsó volt, 50 kopejka volt 10 darab, kutyának nem kellett, mert állítólag nem volt finom, de hogy az a lényeg, most már én ezt így elmondom, abban minden hús volt, abban minden zöldség volt, szovjet akkurátussággal, de hogy ma mi újság, hát ma kérem tisztáltál, ebben az úgynevezett leveskockában majdnem csak is kizárólag idegen anyagok és só van. Bizonyos Afrika országokban ez, amikor ez lett a legkúrensebb étel, hogy már csak ezt tudták megenni, beletették vízbe, ez nagy gondokat okozott, úgyhogy Szenegál kormánya 2017-ben például törvényben korlátozta, hogy maximum 55%-a lehet ennek só. Tehát sót eszünk, sós vizet eszünk.
1: Igen, szép is.
0: Hát ennyi.
1: Jó, van, folytatjuk holnap.
0: Alig várom.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
4: Hamarosan Varsányban két helyszínen is turisztikai fejlesztések indulnak egy határon átnyúló beruházás keretében. Erről beszélt rádiónknak a Nógrád vármegyei község polgármestere. Kanyó Judit részletezte, a modernizáció egyik pontja a tábító lesz, mely azután, hogy most már jó minőségű aszfaltúton lehet megközelíteni, nem csak a horgászok, hanem a kirándulók kedvelt célpontjává is vált. Éppen ezért a vízfelület körül egy tanösvényt hoznak létre, így az ideérkezők több órát, akár egy egész napot is eltölthetnek ott. Ehhez kapcsolódva rendbe rakják a falu központban található volt TS irodát. Ez egyrészt az esztétikus utcakép szempontjából bír nagy jelentőséggel, másrészt a szálláshely hiányt tudja majd orvosolni, ráadásul kerékpáros barát megállót alakítanak ki benne. Ezekben a napokban fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a Nógrád vármegyei strandfürdőkön működő vállalkozások. A Nemzeti Adó és Vámhivatal területi igazgatósága ugyanis péntekig helyszíni razziákat tart a helyi strandokon. A revizorok elsősorban azt vizsgálják majd, hogy az érintettek szabályszerűen foglalkoztatják-e alkalmazottaikat, illetve eleget tesznek-e bizonydatadási kötelezettségüknek. A vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a számla és nyugtaadásra, a forgalmazott termékek eredetének igazolására, valamint az online pénztárgépek jogszabályoknak megfelelő használatára. A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány Kárpát-medencei könyvgyűjtést indította kárpátaljai és vajdasági magyar gyermekek részére. Az anyaországi bázisok mellett 6 felvidéki gyűjtőpont is várja a jótékonysági köteteket, hívja fel a figyelmet a felvidék.ma hírportál. Az akció során gyermekkönyveket és az alapiskolai kötelező olvasmányokat várják, amelyek 2010 után jelentek meg és új vagy újszerű minőségűek. Amennyiben a felajánlott kiadvány korábban látott napvilágot, de hibátlan kivitelű, azt is elfogadják. Ipolyságon az adományozóknak Pleva Beátát kell keresniük, további információ az Ipolysági Városi Könyvtár közösségi oldalán található. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a miniszterelnök az országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra válaszolva tegnap. Magyar Péter azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén. A másfél éves hivatali ideje alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben, 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. A kormányfő az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyével kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a vádhatóságnál, de szerinte az addig biztosan nem fog megvalósulni, amíg az előző kormánypártok embere irányítja a szervezetet. A miniszterelnök ezért szeretné ösztökélni az államfői jogkörben eljáró parlamenti elnököt, terjessze a képviselők elé a főügyész mandátumának lezárását, elmozdítását. A Tisza kormány ezt kész lesz megvitatni.
2: Időjárás.
4: Ma a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
3: Közlekedés.
4: Sebességmérés várható ma Verőcén az Árpád úton, Vácrátóton a Szabadság úton, valamint Balassagyarmaton a Május 1 úton. Elkezdődött az őzek üzekedése, ezért nappal is fokozott óvatossággal vezessenek.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot.

0: Szociálsz.
1: Itt a vége már, a kedves hallgatók, véget ért a mai start, menjünk technikai malőrök közepette, de nem hagytuk annyiban, és Karvas, hogy itt nem engedtük el, és hogyha ilyen van, akkor holnap sem fogunk elengedni Sanyikám, úgyhogy ennyi, ez van, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. 2524. adásunk volt ez, úgyhogy nagyon köszi, hogy velünk voltatok. Ennyi, meg egy Bambi. Igen.
2: Így van, köszönjük a figyelmet, jönnek a hírek, aztán a Reni, és akkor már az üzenet. A remény adja az erőt a léleknek a kitartáshoz.
1: Na, hát ez pont nekünk szól, Sanyi. Ez pont nekünk szól. Meg kell oldani ott Pesterzsébeten is, vagy hol vagy. Megoldjuk valahogy. Oda megyünk.
2: Mert ott pedig, amikor írtam ezt az üzenetet, akkor még nem tudtam, hogy ilyen technikai gondjaink lesznek. Azon leszünk, hogy tényleg minél előbb elhárítsuk. Köszönjük azt, hogy velünk ébredtetek. Jó munkát, jó kedvet, jó nyaralást.
1: Nagy taps nektek, szevasztok!
2: Puszi, sziasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Reklám. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG-gál Gödöllő. MG-gál.hu.
4: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy csetár halapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és békönnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
0: Reklámot hallottak!
5: 10 óra van!
0: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: A Megafon reggeli műsorában is megerősítette a balassagyarmati Guriga Rally Team fiatal versenyzője, hogy néhány nappal a Salgó Challenge rajtja előtt kapta készhez a jogosítványát, így nem sokat ült autóban, mielőtt 3 géposztályban is rajthoz állt Salgótarjánban. Kerék Botond, aki a Rallina Túra 1-6-os és a Lada 1-6-os mezőnyben első, míg a Lada 2-es kategóriában második lett. A startmenüben arról beszélt, a megmérettetés előtt egy nappal ült be közúton a versenyautóba, így nem volt sok ideje gyakorolni, amihez az is hozzátartozik, hogy előtte egy évig kihagyta a kormányzást. Úgy fogalmazott, éppen ezért úgy érezte, most már keresnie kell a lehetőségeket. Így esett a választás a nógrádi helyszínre, melyen, mivel még nincs 18 éves, szülői engedéllyel indulhatott. Dunakeszin újabb üteméhez érkezett a Révúti gyalogút korszerűsítés. Már használható az elkészült szakasz, amely tovább javítja a gyalogos közlekedés feltételeit az utcában, írja a Városi Internetes Újság. A beruházás célja az volt, hogy a Révút páros oldalán található 2 busz megállót több kisebb szakasz megépítésével és megújításával kössék össze. A beruházásnak köszönhetően a járókelők biztonságosabban és kényelmesebben közlekedhetnek a forgalmas részeken. A tavasszal befejezett útrekonstrukciót követően a nyár folyamán az aszfalt csíkok modernizációja is folytatódott. Ennek eredményeként összesen több mint 300 méternyi járda újult meg a Révúton. A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány Kárpát-medencei könyvgyűjtést indította kárpátaljai és vajdasági magyar gyermekek részére. Az anyaországi bázisok mellett 6 felvidéki gyűjtőpont is várja a jótékonysági köteteket, hívja fel a figyelmet a felvidék.ma hírportál. Az akció során gyermekkönyveket és az alapiskolai kötelező olvasmányokat várják, amelyek 2010 után jelentek meg és új vagy újszerű minőségűek. Amennyiben a felajánlott kiadvány korábban látott napvilágot, de hibátlan kivitelű, azt is elfogadják. Ipolyságon az adományozóknak Pleva Beátát kell keresniük, további információ az Ipolysági Városi Könyvtár közösségi oldalán található. A Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol a legfőbb közjogi méltóság posztjára, közölte újságírókkal Dúró Dóra tegnap a parlamentben. A politikai közösség elnök helyettese Polgár Judit személyével összefüggésben még nem kívánt állást foglalni, de azt furcsának nevezte, hogy miközben Magyar Péter miniszterelnök széleskörű társadalmi egyeztetésről beszélt, a kormányfő már be is jelentette a Tisza párt aspiránsát. Hozzátette, úgy értesült, hogy az ellenzéki formáción belül is óriási vita zajlik. zajlik ezzel kapcsolatban. Arról is kérdezték, mit szól ahhoz, hogy a sakknagymester egy másik ország állampolgáraként költözhetne a Sándor palotába. Azt felelte, nem tudja, hogy a hír igaz-e, ezt a sajtóinformációt szeretné előbb megerősíteni, ám ha a hír valós, az nagyon súlyos kérdéseket vetne fel. Az Európai Bizottság 550 millió eurós bírságot szabott ki az AliExpress Kínában bejegyzett online piac térre, mert a vállalat megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet előírásait az illegális, veszélyes és hamisított áruk terjedésének megelőzésével kapcsolatban, közölte a brüsszeli testület. A hatósági eljárás szerint az elkereskedelmi óriás nem ellenőrizte megfelelően a jogsértő tételeket kiszűrő rendszereinek hatékonyságát, továbbá azt, hogy elegendő emberi erőforrás biztosít a bejelentett cikkek felülvizsgálatára.
3: Időjárás.
6: Ma a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
0: Közlekedés.
6: Sebességmérés várható ma Verőcén az Árpád úton, Vácrátóton a Szabadság úton, valamint Balassagyarmaton a Május 1 úton. Elkezdődött az őzek üzekedése, ezért nappal is fokozott óvatossággal vezessenek.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.
6: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Kellemes napot kívánok mindenkinek, Éde Irene a mikrofonnál. Három népszerű előadó találkozik a következő dalban, amivel kezdjük az órát. A brit énekesnő Mabel, a brit DJ producer Jack Jones, valamint a svéd elektronikus zenei duo Galantis. A Good Luck 2023-ban jelent meg, és egy energikus dance pop sláger, amely egy szakítás utáni magabiztos tovább lépésről szól. Igazi nyári fesztivál hangulat érkezik, jön tehát Mabel, Jack Jones és Galantis, Good Luck itt a Megafonban.

almás palacsinta joghurtos tésztából a mai recept rovatban. Sokféle módon készíthetünk almás palacsintát, joghurtos tésztával könnyed, hamar elkészül, és nagyon finom, nézzük a hozzávalókat. 20 deka liszt, 12 deka natur joghurt, 2 evőkanál cukor, 2 evőkanál olaj, 1 alma, 1 tojás, 1 kávéskanál vanília aroma, 1 kávéskanál fahéj, fél csomag sütőpor és a sütéshez olaj. A tojást egy tában keverjük habosra, cukorral és 2 evőkanál olajjal. Ehhez használhatunk kézi habverőt vagy robotgépet is. Adjuk hozzá a joghurtot, a vanília aromát, végül szitáljuk bele a sütőporral elvegyített lisztet, és keverjünk belőle csomómentes tésztát. Az almát hámozzuk meg, a makázát váljuk ki, a gyümölcsöt pedig reszeljük a masszába, szórjuk meg egy kevés fahéjjal, és forgassuk össze. Kevés olajon, oldalanként 2-3 perc alatt süssük őket pirosra, és már kész is a nagyon finom almás palacsintánk. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

A következő meg a sláger a Dánieleknek, a Danielláknak, illetve az Ilmáknak szól. Már is mondom, hogy mit jelentenek ezek a nevek. Héber eredetű bibliai név, a Dániel jelentése Isten a bírám. A Daniella héber eredetű név, Dániel férfi név, női párja, szintén azt jelenti, hogy Isten a bírám. Az Ilma Vörös Marti Mihály névalkotása a Csongor és Tünde című mese drámában. Jelentése levegő, ég, világ, finn név is, és ez szintén 19. századi névalkotás. Kedves ünnepeltek névnaposok és születésnaposok, nagyon sok boldogságot kívánok önöknek a mai napra!

A megaslágerek között menü ajánló a kirakatban, a mai napon Balassagyarmaton a Schweik vendéglőben, a következő az ajánlat, tavaszi zöldségleves, csontleves, túrós tejfölös, tészta, békönszalonnával, orlisertészelet, tört burgonyával és savanyúsággal, Bársony vendéglő, Széchény a mai ebéd, marha húsleves csikatésztával, babfőzelék sült debrecenivel, parmezán bundában sült csirkemel, petrezselymes burgonyával és csemmege uborkával. A Leszenyei Hubert Panzió augusztus 3-án várja újra a menüzni vágyókat. Ezek voltak a mai finomságok, jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: könyvhírakat, a műsor, amiben minden benne van, könnyebb kikapcsolódás, jó könyvek, filmek, életmód és utazás, az éterben és az interneten is. Most pedig jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
2: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: A Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol a legfőbb közjogi méltóság posztjára, közölte újságírókkal dúródóra tegnap a parlamentben. A politikai közösség elnök helyettese Polgár Judit személyével összefüggésben még nem kívánt állást foglalni, de azt furcsának nevezte, hogy miközben Magyar Péter miniszterelnök széleskörű társadalmi egyeztetésről beszélt, a kormányfő már be is jelentette a Tisza párt aspiránsát. Hozzátette, úgy értesült, hogy az ellenzéki formáción belül is óriási vita zajlik ezzel kapcsolatban. Arról is kérdezték, mit szól ahhoz, hogy a sakknagymester egy másik ország állampolgáraként költözhetne a Sándor palotába. Azt felelte, nem tudja, hogy a hír igaz-e, ezt a sajtóinformációt szeretné előbb megerősíteni, ám ha a hír valós, az nagyon súlyos kérdéseket vetne fel. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök kiválasztására Magyar Péter miniszterelnök által megrendezett ócska színjátékban, írta a pártfrakció vezető helyettese tegnap a közösségi oldalán. A politikus további részleteket mára a képviselőcsoport új vezetőjétől ígért. Németh Balázs közölte, a miniszterelnök és a Tisza párt méltatlanul jogellenesen és erőszakosan eltávolította az államfőt, majd azt ígérte, széleskörű társadalmi egyeztetés keretében döntik el az utódlást. Ez a párbeszéd hazugság volt, hozzátéve, 22 óra elteltével a labdarúgó világbajnokság döntője előtt 60 perccel már be is jelentette, kit kér fel a tisztség betöltésére. Szlovákiában a textil szabászok keresnek a legrosszabbul, derül ki egy friss felmérésből, melyet az Új Szó szemlézett. Ők átlagosan 1010 euró bruttó fizetést visznek haza havonta. A második helyen a portások és információs munkatársak állnak 1024 euróval, míg a takarítók, valamint a konyhai kisegítők 1035 eurós jövedelemmel bírnak 30 napra vetítve. A 10 legalacsonyabb átlagbérrel járó szakmát végzők közé bekerültek a varrók, az iskolagondokok és a szobalányok is. Tehetős Robin Hood rajongóknak szinte kötelező vétel az az angol kastély, melyet eladásra hirdetnek Nottinghamben, a Sherwoodi erdő közelében, írja az Index. A 700 éves, mégis kiváló állapotban lévő épület együttese egy több mint 18 hektáros területen áll, a főépület maga pedig meghaladja a 2500 négyzetmétert. Elfért benne egy jókora fedett medence, számos háló és étkezőszoba, zeneterem, dolgozószoba, még kívülről saját teniszpálya és tó, valamint jó néhány kisebb lakóház és egy csodás kert határolja. Az ára 15 millió font, azaz kicsivel több, mint 6,3 milliárd forint.
1: Időjárás.
6: Időjárás.
5: Ma a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
2: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu. A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
7: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható ma Verőcén az Árpád úton, Vácrátóton a Szabadság úton, valamint Balassagyarmaton a Május 1 úton. Elkezdődött az őzek üzekedése, ezért nappal is fokozott óvatossággal vezessenek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Indul egy újabb óra, programajánlóval kezdünk. Ha mindig is szeretted volna megmutatni a hangodat egy igazi szakmai zsűri előtt, akkor itt a lehetőség. Első alkalommal rendezik meg a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyt, amelynek Széchenyi ad otthont augusztus 15-én. Ez a tehetségkutató egy kicsit más, mint a megszokott televíziós showműsorok. Itt nem a látvány, nem a díszletek és nem a show elemek számítanak, hanem kizárólag az énekhang, a zenei felkészültség és az előadói tehetség. A szervezők célja, hogy újra rangot adjanak azoknak a szakmai versenyeknek, ahol valóban a teljesítmény kerül a középpontba. A versenyre szinte bárki jelentkezhet, hiszen a legfiatalabbaktól egészen a szépkorú énekesekig minden korosztály előtt nyitva áll a lehetőség. Pop, rock, jazz, musical és operett kategóriákban is várják a jelentkezőket. A döntőbe egy előzetes videós válogatáson keresztül lehet bekerülni, ezért még most is van idő elkészíteni és beküldeni a produkciót. Fontos, hogy a jelentkezési határidő július 31-e, péntek éjfél. Így aki szeretné kipróbálni magát egy országos szakmai megmérettetésen, ne halogassa a nevezést. A szervezők azt szeretnék, hogy a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekverseny hagyományá váljon, és évről évre lehetőséget biztosítson az új énekes tehetségek bemutatkozására. Ha úgy érzed, hogy a színpadon a helyed, vagy ismersz valakit, akinek ott lenne a helye, akkor ne maradj le. Jelentkezz a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre, és mutasd meg, mire vagy képes Széchenyben.

0: Yeah, you should take it off.
1: Mit jósolnak már a csillagok, a megaslágerek között kiderüljön a horoszkóp rovat. Kedves Kos, egy váratlan lehetőség új lendületet hozhat az életébe, legyen nyitott az újdonságokra. Kedves Bika, pénzügyekben érdemes ma körültekintőnek lenni, egy kisebb döntés hosszabb távon is fontos lehet. Kedves Ikrek, tele lesz energiával és ötletekkel, használja ki ezt a lendületet, mert sok mindent elintézhet. Ami a rákot illeti, ma fontos felismerésre juthat egy kapcsolatával kapcsolatban, hallgasson a szívére, de maradjon reális is. Kedves oroszlán, egy váratlan feladat próbára telti a türelmét, ha higgadt marad, sikeresen megoldhat ma mindent. Ami a szüzet illeti, valaki számít az ön segítségére vagy tanácsára, jó indulata most sokszorosan térhet vissza. Nem sokára folytatjuk a horoszkóp rovatot, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek. A

És ahogy ígértem, már is kiderül, hogy milyen napot jósolnak a csillagok a mérlegnek. Folytatjuk tovább a kirakatban a horoszkóp rovatot. Egy új lehetőség izgalmas változást hozhat a mérlegnek, ne utasítsa el rögtön az ismeretlent. Kedves Skorpió, szenvedélyesen áll a feladataihoz, és ez most sikert is hozhat, ügyeljen arra, hogy ne vállalja túl magát. Ami a nyilast illeti optimista hozzáállása most sok nehézségen átsegítheti, egy jó hír is érkezhet a nap folyamán. Kedves Bak, egy közeli ismerős támogatása sokat jelenthet most, ne féljen segítséget kérni, hogyha szükséges. Ami a vízöntőt illeti, egy beszélgetés új nézőpontot nyithat meg, érdemes meghallgatni a mások véleményét is, sokat tanulhat belőle. Végül pedig a halak intuíciója most különösen erős lehet, egy fontos döntésnél bátran hallgasson a megérzéseire. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább a slágerek, tartsanak velem!

A megaslágerek között menüajánló a kirakatban, a mai napon Balassagyarmaton a Schweik vendéglőben a következő az ajánlat: tavaszi zöldségleves, csontleves, túrós tejfölös tészta békönszalonnával, orlisertészelet tört burgonyával és savanyúsággal. Bársony vendéglő, Széchény a mai ebéd, marha húsleves csikatésztával, babfőzelék sült debrecenivel, parmezán bundában sült csirkemel, petrezselymes burgonyával és csemege uborkával. A leszenyei Hubert panzió augusztus 3-án várja újra a menüzni vágyókat. Ezek voltak a mai finomságok, jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: alkalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Reklámot hallottak.
2: Dél van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 21-én a mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Hamarosan Varsányban két helyszínen is turisztikai fejlesztések indulnak egy határon átnyúló beruházás keretében. Erről beszélt rádiónknak a Nógrád vármegyei község polgármestere. Kanyó Judit részletezte, a modernizáció egyik pontja a tábító lesz, mely azután, hogy most már jó minőségű aszfaltúton lehet megközelíteni, nem csak a horgászok, hanem a kirándulók kedvelt célpontjává is vált. Éppen ezért a vízfelület körül egy tanösvényt hoznak létre, így az ideérkezők több órát, akár egy egész napot is eltölthetnek ott. Ehhez kapcsolódva rendbe rakják a falu központban található volt TS irodát. Ez egyrészt az esztétikus utcakép szempontjából bír nagy jelentőséggel, másrészt a szálláshely hiányt tudja majd orvosolni, ráadásul kerékpáros barát megállót alakítanak ki benne. Kanyó Juditot, Varsány polgármesterét hallják.
3: A tábító egy nagyon szép természeti környezetben fekszik, és tulajdonképpen jelenleg a horgászok használják, de azt is tapasztaljuk, hogy nagyon sok vendég érkezik a tábítóhoz, lovasok, kerékpárosok, gyalogosok, és miután elkészült az út, a tábítóhoz vezető aszfaltos út, azóta még többen járnak ki, tehát egy olyan szabadidős lehetősége a településnek és a térségnek, ami azt gondoltuk, hogy érdemes lenne foglalkozni, és érdemes lenne fejleszteni, és hát arra a döntésre jutottunk, hogy egy tanösvényt alakítsunk ki a tábító körül, tehát így most már körbe lehet majd járni. A tavat én azt gondolom, hogy több órát, de akár egy napot is el lehet majd ott tölteni. És hát a másik projekt a volt TS iroda, ami évtizedek óta üresen áll a falu központban, és nem csak azért, hogy szebb legyen a falu központ, bár ez is nagyon, nagyon jelentősen befolyásolta a döntésünket, hanem szálláshely kapacitás problémánk van, és ezzel jelentősen tudunk ezen javítani. Kerékpáros barát szálláshely lesz, és így a két programot nagyon jól össze tudjuk kapcsolni, sőt tudunk csatlakozni ugye a térségben zajló más programokhoz is.
2: A Megafon reggeli műsorában is megerősítette a balassagyarmati Guriga Rally Team fiatal versenyzője, hogy néhány nappal a Salgó Challenge rajtja előtt kapta készhez a jogosítványát, így nem sokat ült autóban, mielőtt három géposztályban is rajthoz állt Salgó Tarjánban. Kerék Botond, aki a Rallina Túra 1-6-os és a Lada 1-6-os mezőnyben első, míg a Lada 2-es kategóriában második lett. A startmenüben arról beszélt, a megmérettetés előtt egy nappal ült be közúton a versenyautóba, így nem volt sok ideje gyakorolni, amihez az is hozzátartozik, hogy előtte egy évig kihagyta a kormányzást. Úgy fogalmazott, éppen ezért úgy érezte, most már keresnie kell a lehetőségeket. Így esett a választás a nógrádi helyszínre, melyen, mivel még nincs 18 éves, szülői engedéllyel indulhatott. Kerék Botond rally versenyzőt hallják.
4: Régebben volt rá alkalom, hogy gyakoroljak, de most az elmúlt időben, amióta megvolt a jogosítványom, azóta én nem ültem a kocsiba, meg egy éve nem ültem az autóba. Most előtte lévő pénteken ültem először közúton a versenyautóba, és mentünk egy közúton. Ennyi volt igazából, úgy mentünk. Hát ugye már egy éve nem ültem a kocsiba, és már szerettem volna egy kicsit érezni ezt a kis adrenalint. Köszönjük itt a szüleimmel, hogy milyen versenyen induljak, meg hogy hol engednek, ugye, mert még nem vagyok 18, és ezért sok versenyen még nem is tudnak engem engedni. Aztán érdeklődtem, hogy hogyan lehetne itt indulni, mert megtetszett. Ugye hozzánk ez közel van, itt van Nógrád megyébe, a jó pálya is, szóval ez úgy érdekelt, hogy mi lehet. Aztán megérdeklődtem, és neveztem.
2: Ezekben a napokban fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a Nógrád vármegyei strandfürdőkön működő vállalkozások. A Nemzeti Adó és Vámhivatal területi igazgatósága ugyanis péntekig helyszíni razziákat tart a helyi strandokon. A revizorok elsősorban azt vizsgálják majd, hogy az érintettek szabályszerűen foglalkoztatják-e alkalmazottaikat, illetve eleget tesznek-e bizonylatadási kötelezettségüknek. A vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a számla és nyugtaadásra, a forgalmazott termékek eredetének igazolására, valamint az online pénztárgépek jogszabályoknak megfelelő használatára. Dunakeszin újabb üteméhez érkezett a Révúti gyalogút korszerűsítés. Már használható az elkészült szakasz, amely tovább javítja a gyalogos közlekedés feltételeit az utcában, írja a Városi Internetes Újság. A beruházás célja az volt, hogy a Révút páros oldalán található két busz megállót több kisebb szakasz megépítésével és megújításával kössék össze. A beruházásnak köszönhetően a járókelők biztonságosabban és kényelmesebben közlekedhetnek a forgalmas részeken. A tavasszal befejezett útrekonstrukciót követően a nyár folyamán az aszfalt csíkok modernizációja is folytatódott. Ennek eredményeként összesen több mint 300 méternyi járda újult meg a Révúton. A fiatalok a Nemzetért Alapítvány Kárpát-medencei könyvgyűjtést indította kárpátaljai és vajdasági magyar gyermekek részére. Az anyaországi bázisok mellett 6 felvidéki gyűjtőpont is várja a jótékonysági köteteket, hívja fel a figyelmet a felvidék.ma hírportál. Az akció során gyermekkönyveket és az alapiskolai kötelező olvasmányokat várják, amelyek 2010 után jelentek meg és új vagy újszerű minőségűek. Amennyiben a felajánlott kiadvány korábban látott napvilágot, de hibátlan kivitelű, azt is elfogadják. Ipolyságon az adományozóknak Pleva Beátát kell keresniük, további információ az Ipolysági Városi Könyvtár közösségi oldalán található. A Balassagyarmati Sportegyesület felnőtt női kézilabda csapata a következő idényben már nem a Pest vármegyei másodosztályban, hanem az élvonalban indul. Erről beszélt a gárda vezetője a Megafon sportos életmód műsorában. Szabó András a Fitbitben elmondta, a magasabb nívójú ligában jóval erősebb ellenfelek várnak a balassagyarmatiakra, így az alapozás már most elkezdődik. A játékosok először egyéni edzésprogram alapján tréningeznek, majd augusztus elején közös munkával készülnek a szeptemberben rajtoló bajnokságra.
0: Időjárás.
2: Ma a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
1: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható ma Verőcén az Árpád úton, Vácrátóton a Szabadság úton, valamint Balassagyarmaton a Május 1 úton. Elkezdődött az őzek üzekedése, ezért nappal is fokozott óvatossággal vezessenek.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.
6: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Július 26-án rendezik meg Bánkon a 60. Nógrád megyei nemzetiségi találkozót, a magyarországi szlovákok 30. országos folklórfesztiválját és a 30. nemzetközi nógrádi folklórfesztivált, vagyis egyetlen napon három rangos fesztivál programjai várják az érdeklődőket. A rendezvény délután 16:30-kor ünnepélyes megnyitóval kezdődik, majd 16:45-től az Ajándékot hoztunk című látványos műsorban a magyarországi szlovák közösségek színes népviseletei és hagyományai elevenednek meg. Színpadra lépnek néptánc együttesek, énekkarok és népzenei formációk, többek között Kiskörösről, Répásútáról, Tóth Komlósról, Ecserről, Pilisszentlélekről és Salgótarjánból, valamint vendégfellépők érkeznek Szlovákiából is. Az est fénypontja 19:30-kor kezdődik, a Nemzetközi Nógrádi Folklór Fesztivál záró gála műsorában 6 ország táncosai mutatják be hagyományaikat. A közönség láthat fellépőket Szlovákiából, Magyarországról, Horvátországból, Ukrajnából, Ciprusról és Argentinából is. Így valódi nemzetközi folklór kavalkádra számíthatnak a látogatók. A programok mellett egész nap várják az érdeklődőket szlovák gasztronómiai különlegességek, valamint a 60 év összetartozás című szabadtéri fotókiállítás. Ha szeretnének egy tartalmas vasárnapot eltölteni zenével, tánccal, hagyományokkal és nemzetközi hangulattal, akkor július 26-án irány Bánk.

következő meg a sláger a Dánieleknek, a Danielláknak, illetve az Ilmáknak szól. Már is mondom, hogy mit jelentenek ezek a nevek. Héber eredetű bibliai név, a Dániel jelentése Isten a bírám. A Daniella héber eredetű név, Dániel férfi név, női párja, szintén azt jelenti, hogy Isten a bírám. Az Ilma Vörös Marti Mihály névalkotása a Csongor és Tünde című mesedrámában. Jelentése levegő, ég, világ, finn név is, és ez szintén 19. századi névalkotás. Kedves ünnepeltek névnaposok és születésnaposok, nagyon sok boldogságot kívánok önöknek a mai napra!

A mega slágerek között filmajánló rovat, benne pedig Austin Butler és Tom Hardy közös filmje. A motorosok voltak már szelidek, voltak már kemények, voltak már vadak, ezúttal simán motorosok. Ezek a motorosok a 60-as években alapítják meg klubjukat Vandálok néven az amerikai középnyugaton. Marlon Brando a Vad című filmjének hatására. A klub kezdetben a chicagói kívülállók menedéke, ám Johnny vezetésével egyre kiszámíthatatlanabbá válik, és fokozottan mélyebbre csúszik a bűnözés világába, veszélybe sodorva ezzel a motorosok eredeti életmódját. A fiatal Bennyben lassan kételyek ébrednek a bandában betöltött szerepével kapcsolatban. Johnny szerepében Tom Hardy, Bennyében pedig Austin Butler érdemes megnézni a Motorosok című filmet.

0: hírakat, egy kis könnyed kikapcsolódás minden egy helyen az éterben és online is, www.megafonfm.hu, most pedig hírek, időjárás és közlekedési infók jönnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Hé, hey, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett!
6: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
7: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
8: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
8: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
0: Ezekben a napokban fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a Nógrád vármegyei strandfürdőkön működő vállalkozások. A Nemzeti Adó és Vámhivatal területi igazgatósága ugyanis péntekig helyszíni razziákat tart a helyi strandokon. A revizorok elsősorban azt vizsgálják majd, hogy az érintettek szabályszerűen foglalkoztatják-e alkalmazottaikat, illetve eleget tesznek-e bizonydat adási kötelezettségüknek. A vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a számla és nyugtaadásra, a forgalmazott termékek eredetének igazolására, valamint az online pénztárgépek jogszabályoknak megfelelő használatára. A Balassa Gyarmati Sportegyesület felnőtt női kézilabda csapata a következő idényben már nem a Pest vármegyei másodosztályban, hanem az élvonalban indul. Erről beszélt a gárda vezetője a Megafon sportos életmód műsorában. Szabó András a Fitbitben elmondta, a magasabb nívójú ligában jóval erősebb ellenfelek várnak a Balassa Gyarmatiakra, így az alapozás már most elkezdődik. A játékosok először egyéni edzésprogram alapján tréningeznek, majd augusztus elején közös munkával készülnek a szeptemberben rajtoló bajnokságra. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök kiválasztására Magyar Péter miniszterelnök által megrendezett ócska színjátékban, írta a pártfrakció vezető helyettese tegnap a közösségi oldalán. A politikus további részleteket mára a képviselőcsoport új vezetőjétől ígért. Németh Balázs közölte, a miniszterelnök és a Tisza párt méltatlanul jogellenesen és erőszakosan eltávolította az államfőt, majd azt ígérte, széleskörű társadalmi egyeztetés keretében döntik el az utódlást. Ez a párbeszéd hazugság volt, vélekedett. Hozzátéve, 22 óra elteltével a labdarúgó világbajnokság döntője előtt 60 perccel már be is jelentette, kit kér fel a tisztség betöltésére. A világ első tájfunokat szimuláló képzési központja működik a kelet-kínai Hangzhouban, ahol mesterséges viharok és villámárvizek segítségével készítik fel a lakosságot a szélsőséges időjárási helyzetekre. A létesítményben óránként akár 165 kilométeres széllökéseket és özönvízszerű esőt idéznek elő. A tréning díja napi 1599 kínai jüen, vagyis mintegy 75 ezer forint, a résztvevők pedig biztonsági ruházatban és védősisakban oktatók felügyelete mellett sajátít el a trópusi ciklonok és a hirtelen áradások idején követendő alapvető magatartási szabályokat. Tehetős Robin Hood rajongóknak szinte kötelező vétel az az angol kastély, melyet eladásra hirdetnek Nottinghamben, a Sherwoodi erdő közelében, írja az Index. A 700 éves, mégis kiváló állapotban lévő épület együttese egy több mint 18 hektáros területen áll, a főépület maga pedig meghaladja a 2500 négyzetmétert. Elfért benne egy jókora fedett medence, számos háló és étkezőszoba, zeneterem, dolgozószoba, míg kívülről saját teniszpálya és tó, valamint jó néhány kisebb lakóház és egy csodás kert határolja. Az ára 15 millió font, azaz kicsivel több, mint 6,3 milliárd forint. Jennifer Lopez elárulta számára, mitől vonzó egy férfi. Az énekes színésznő nemrég egy szicíliai fellépésen arról beszélt, szerinte az igazi vonzerő nem a drága órákról, autókról vagy ajándékokról szól, hanem arról, hogy valaki odafigyel a párjára a hétköznapokban is. A díva kifejtette, inkább azt számít, ha a partnere reggel megágyaz vagy este elmosogat, amikor ő fáradt. Úgy véli, ez az igazán szexi dolog.
1: Időjárás.
0: Ma a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Verőcén az Árpád úton, Vácrátóton a Szabadság úton, valamint Balassagyarmaton a Május 1 úton. Elkezdődött az őzek üzekedése, ezért nappal is fokozott óvatossággal vezessenek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
5: Nagyon szól.
3: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Indul egy újabb óra, programajánlóval kezdünk. Ha mindig is szeretted volna megmutatni a hangodat egy igazi szakmai zsűri előtt, akkor itt a lehetőség. Első alkalommal rendezik meg a Majlát Júlia országos könnyűzenei énekversenyt, amelynek Széchenyi ad otthont augusztus 15-én. Ez a tehetségkutató egy kicsit más, mint a megszokott televíziós showműsorok. Itt nem a látvány, nem a díszletek és nem a showelemek számítanak, hanem kizárólag az énekhang, a zenei felkészültség és az előadói tehetség. A szervezők célja, hogy újra rangot adjanak azoknak a szakmai versenyeknek, ahol valóban a teljesítmény kerül a középpontba. A versenyre szinte bárki jelentkezhet, hiszen a legfiatalabbaktól egészen a szépkorú énekesekig minden korosztály előtt nyitva áll a lehetőség. Pop, rock, jazz, musical és operett kategóriákban is várják a jelentkezőket. A döntőbe egy előzetes videós válogatáson keresztül lehet bekerülni, ezért még most is van idő elkészíteni és beküldeni a produkciót. Pontos, hogy a jelentkezési határidő július 31-e, péntek éjfél. Így aki szeretné kipróbálni magát egy országos szakmai megmérettetésen, ne halogassa a nevezést. A szervezők azt szeretnék, hogy a Majlát Júlia országos könnyűzenei énekverseny hagyományá váljon, és évről évre lehetőséget biztosítson az új énekes tehetségek bemutatkozására. Ha úgy érzed, hogy a színpadon a helyed, vagy ismersz valakit, akinek ott lenne a helye, akkor ne maradj le. Jelentkezz a Majlát Júlia országos könnyűzenei énekversenyre, és mutasd meg, mire vagy képes Széchenyben.

0: jelentkeznek. Az, hogy még élek, az nem véletlen. Vihar volt tegnap, mégis arra bíztat. Legyen erő, újra meg újra.
1: Nyár a francia rivérán. Erről a könyvről lesz ma szó. Rachel Rice könyvét ajánlom a figyelmükbe. Ez az izgalmas történelmi regény Dél-Franciaországba ragadja magával az olvasót, ahol a gazdagok tengerparti csillogó és pompás világa mögött veszélyes titkok leselkednek. 1948 London, Eve Forrester élete megreked egy szerelem nélküli házasságban és szürke komorházában tengeti az életét, amikor teljesen váratlanul levelet kap, egy gazdag idegen rejtélyes örökséget hagyott rá, de csak úgy tudhat meg többet, ha a fényűző francia rivierára utazik. Eve itt tudja meg, hogy egy elbűvölő villát kapott, ami a földközi tengerre néz, és az élete egy csapásra előkelőbb már nem is lehetne. Ám miközben bekerül a gazdagok és híresek köreibe, titokzatos úton szerzett vagyona vonza azokat, akik ebben nem törődnek bele, és akik szeretnék, ha Eve örökre eltűnne. E paradicsomban magányosan kell kibogoznia, milyen történet vezetett meglepetésszerű hagyatékához, mielőtt a sorsa nem várt jobbra fordulása a halálát nem okozza. Izgalmas könyv, érdemes elolvasni Rachel Rice-tól, Nyár a francia rivierán.

Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, a kirakatban pedig jön a mozi ajánló. Balassagyarmaton, a Madács moziban 2D-ben 3-tól, 3D-ben 7:30-tól Minyonok és szörnyek. 2 órakor Kis Nikolá nyaral, 2-kor, 5-kor és 8-kor Odüsszeia. 2 órakor 2D-ben, 4 órakor 3D-ben Toy Story 5. rész. 4 órakor vetítik a Szent Szív csodálatos hatalmát, egy dokumentumfilm a Sacré-Cœurről. Vajana 16:30-tól és 6-tól 3D-ben. A leleplezés napja, Halálsíp, Michael és Vadász idén 2, mind a 4 filmet 8 órától nézhetik meg. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a moziban!

0: hírakat a műsor, amiben minden benne van, egy kis világ a mindennapokból, receptek, horoszkóp, filmek, könyvek, életmód és utazás, itt és az interneten is, megafonfm.hu, a folytatásban pedig hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csavtelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassa gyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
6: Tessék, CH Klíma.
7: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
7: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
8: Reklámot hallottak.
9: 14 óra van.
8: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: A Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol a legfőbb közjogi méltóság posztjára, közölte újságírókkal Dúró Dóra tegnap a parlamentben. A politikai közösség elnök helyettese Polgár Judit személyével összefüggésben még nem kívánt állást foglalni, de azt furcsának nevezte, hogy miközben Magyar Péter miniszterelnök széleskörű társadalmi egyeztetésről beszélt, a kormányfő már be is jelentette a Tisza párt aspiránsát. Hozzátette, úgy értesült, hogy az ellenzéki formáción belül is óriási vita zajlik ezzel kapcsolatban. Arról is kérdezték, mit szól ahhoz, hogy a saknagy mester egy másik ország állampolgáraként költözhetne a Sándor palotába. Azt felelte, nem tudja, hogy a hír igaz-e, ezt a sajtóinformációt szeretné előbb megerősíteni, ám ha a hír valós, az nagyon súlyos kérdéseket vetne fel. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök kiválasztására Magyar Péter miniszterelnök által megrendezett ócska színjátékban, írta a párt frakció vezető helyettese tegnap a közösségi oldalán. A politikus további részleteket mára a képviselőcsoport új vezetőjétől ígért. Németh Balázs közölte, a miniszterelnök és a Tisza párt méltatlanul jogellenesen és erőszakosan eltávolította az államfőt, majd azt ígérte, széleskörű társadalmi egyeztetés keretében döntik el az utódlást. Ez a párbeszéd hazugság volt, vélekedett. Hozzátéve, 22 óra elteltével a labdarúgó világbajnokság döntője előtt 60 perccel már be is jelentette, kit kér fel a tisztség betöltésére. Szlovákiában a textil szabászok keresnek a legrosszabbul, derül ki egy friss felmérésből, melyet az Új Szó szemlézett. Ők átlagosan 1010 euró bruttó fizetést visznek haza havonta. A második helyen a portások és információs munkatársak állnak 1024 euróval, míg a takarítók, valamint a konyhai kisegítők 1035 eurós jövedelemmel bírnak 30 napra vetítve. A 10 legalacsonyabb átlagbérrel járó szakmát végzők közé bekerültek a varrók, az iskolagondokok és a szobalányok is. Tehetős Robin Hood rajongóknak szinte kötelező vétel az az angol kastély, melyet eladásra hirdetnek Nottinghamben, a Sherwoodi erdő közelében, írja az Index. A 700 éves, mégis kiváló állapotban lévő épület együttese egy több mint 18 hektáros területen áll, a főépület maga pedig meghaladja a 2500 négyzetmétert. Elfért benne egy jókora fedett medence, számos háló és étkezőszoba, zeneterem, dolgozószoba, még kívülről saját teniszpálya és tó, valamint jó néhány kisebb lakóház és egy csodás kert határolja. Az ára 15 millió font, azaz kicsivel több, mint 6,3 milliárd forint.
3: Időjárás.
9: Ma a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
2: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
3: Közlekedés.
9: Sebességmérés várható ma Verőcén az Árpád úton, Vácrát úton, a Szabadság úton, valamint Balassagyarmaton a Május 1 úton. Elkezdődött az őzek üzekedése, ezért nappal is fokozott óvatossággal vezessenek.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
2: Nagyon szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Július 26-án rendezik meg Bánkon a 60. Nógrád megyei nemzetiségi találkozót, a magyarországi szlovákok 30. országos folklórfesztiválját és a 30. nemzetközi nógrádi folklórfesztivált, vagyis egyetlen napon három rangos fesztivál programjai várják az érdeklődőket. A rendezvény délután 16:30-kor ünnepélyes megnyitóval kezdődik, majd 16:45-től az Ajándékot hoztunk című látványos műsorban a magyarországi szlovák közösségek színes népviseletei és hagyományai elevenednek meg. Színpadra lépnek néptánc együttesek, énekkarok és népzenei formációk. Többek között Kiskörösről, Répáshútáról, Tóth Komlósról, Ecserről, Pilisszentlélekről és Salgótarjánból, valamint vendégfellépők érkeznek Szlovákiából is. Az est fénypontja 19:30-kor kezdődik, a Nemzetközi Nógrádi Folklór Fesztivál záró gála műsorában 6 ország táncosai mutatják be hagyományaikat. A közönség láthat fellépőket Szlovákiából, Magyarországról, Horvátországból, Ukrajnából, Ciprusról és Argentinából is. Így valódi nemzetközi folklór kavalkádra számíthatnak a látogatók. A programok mellett egész nap várják az érdeklődőket szlovák gasztronómiai különlegességek, valamint a 60 év összetartozás című szabadtéri fotókiállítás. Ha szeretnének egy tartalmas vasárnapot eltölteni zenével, tánccal, hagyományokkal és nemzetközi hangulattal, akkor július 26-án irány Bánk.

kirakat a műsor, amiben minden benne van, és nem győzzük eleget mondani, hogy nagyon sok folyadékot, vizet kell inni, főleg a melegebb nyári hónapokban. Az ivóvíznek vannak gyógyhatásai bizony, hiszen a víz jó hatással van az anyagcserére, és segít elérni, illetve megtartani az ideális testsúlyunkat is. Cseréljük le a magas kalóriatartalmú italainkat vízre, mindig fogyasszunk el étkezések előtt is egy-egy pohárral, hiszen már ez is segíti a jó lakottságérzés kialakítását, így minden étkezés alkalmával kevesebbet fogunk enni. Ha kimerültek vagyunk, akkor is segíthet egy pohár víz elfogyasztása, ugyanis a dehidratáltság és a kiszáradás fáradáshoz vezethet. A megfelelő mennyiségű víz segít a szívnek hatékonyabban pumpálni a vért, a víz pedig segít a vérnek oxigént, illetve más alapvető tápanyagokat szállítani a sejtekbe. Az agyszövet körülbelül 70%-a víz. Ha kiszáradunk, akkor nem csak a testünk, hanem az agyunk is szenved a stressztől, munka közben se felejtsünk el inni, edzést követően pedig kötelező inni, ha nagyon megizzadtunk. Hamarosan folytatjuk tovább a vízzel, de előtte zenélünk.

Az ivóvíznek is vannak gyógyhatásai, bizony, ezzel folytatjuk tovább a kirakatot a megaslágerek között. A finom vonalak és a mélyebb ráncok kevésbé látszanak, ha a nap folyamán elegendő vizet fogyasztunk. Az ivóvíz ugyanis hidratálja a bőrsejteket, és így az arc is sokkal fiatalosabb hatást kelt. Ezen kívül a víz segít a szennyeződések kiürítésében, javítja a vérkeringést, a véráramlást, és ragyogóvá varázsolja a bőrt. Nem csak a rostok, hanem a víz is elengedhetetlen a jó emésztéshez. A víz ugyanis segít feloldani a hulladékanyagokat a bérrendszerből. Amennyiben a vastagbél nem jut elegendő vízhez, akkor a méreganyagok a szervezetben maradnak, és még székrekedésünk is lehet. A víz higítja a vizeletben lévő sókat és ásványi anyagokat, amelyek egyébként szilárd kristályokat, azaz vesekövet alkotnának. A vesekő kialakulásának kockázata jelentősen csökken, ha mindig hidratáltak vagyunk. Végezetül pedig a megfelelő hidratáció a sportolóknak is segíthet, fokozódik a teljesítmény, az edzés után regenerálódás és a sérülések is megelőzhetővé válnak megfelelő vízfogyasztás mellett.

0: minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább a Megafonban. Ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
4: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a miniszterelnök az országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra válaszolva tegnap. Magyar Péter azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén. A másfél éves hivatali ideje alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben, 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. A kormányfő az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyével kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a vádhatóságnál, de szerinte az addig biztosan nem fog megvalósulni, amíg az előző kormánypártok embere irányítja a szervezetet. A miniszterelnök ezért szeretné ösztökélni az államfői jogkörben eljáró parlamenti elnököt, terjessze a képviselők elé a főügyész mandátumának lezárását, elmozdítását. A Tisza kormány ezt kész lesz megvitatni. A Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol a legfőbb közjogi méltóság posztjára, közölte újságírókkal Dúró Dóra tegnap a parlamentben. A politikai közösség elnök helyettese Polgár Judit személyével összefüggésben még nem kívánt állást foglalni, de azt furcsának nevezte, hogy miközben Magyar Péter miniszterelnök széleskörű társadalmi egyeztetésről beszélt, a kormányfő már be is jelentette a Tisza párt aspiránsát. Hozzátette, úgy értesült, hogy az ellenzéki formáción belül is óriási vita zajlik ezzel kapcsolatban. Arról is kérdezték, mit szól ahhoz, hogy a saknagymester egy másik ország állampolgáraként költözhetne a Sándor palotába. Azt felelte, nem tudja, hogy a hír igaz-e, ezt a sajtóinformációt szeretné előbb megerősíteni, ám ha a hír valós, az nagyon súlyos kérdéseket vetne fel. Megtalálták a Sirály 1 szárnyas hajó roncsdarabját a Dunamedrében, Bécs alatt, írja a Telex. A járművet 1962-ben helyezték üzembe, a szovjet gyártmányú rakéta típusú vízijármű 1983. szeptember 5-én Fishamen térségében körülbelül 70 km/órás sebességgel nekiütközött egy Vilnius nevű tolóhajó kötelékének. A tragédiában két utas, egy osztrák és egy brit állampolgár életét vesztette, 33-an megsérültek. A kapitány összeomlott, cselekvőképp lenné vált. Az első tiszt súlyos felsérülést szenvedett. A süllyedő testet végül a gépüzemvezető futtatta partra. A Sirálynak 1963-ban már volt egy kisebb balesete, ami után még helyreállították, de az 1983-as katasztrófa után szétbontották. Jennifer Lopez elárulta számára, mitől vonzó egy férfi. Az énekes színésznő nemrég egy szicíliai fellépésen arról beszélt, szerinte az igazi vonzerő nem a drága órákról, autókról vagy ajándékokról szól, hanem arról, hogy valaki odafigyel a párjára a hétköznapokban is. A díva kifejtette, inkább azt számít, ha a partnere reggel megágyaz, vagy este elmosogat, amikor ő fáradt. Úgy véli, ez az igazán szexi dolog.
4: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
4: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
4: Időjárás.
3: Ma a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
4: Közlekedés.
1: Közlekedés.
3: Sebességmérés várható ma Verőcén, az Árpád úton, Vácrátóton, a Szabadság úton, valamint Balassagyarmaton a Május 1 úton. Elkezdődött az őzek üzekedése, ezért nappal is fokozott óvatossággal vezessenek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: nagyot szól.
0: Indul az újabb óra, ez a kirakat kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál. Most pedig visszautazunk a 90-es évek Eurodance korszakába. Captain Jack Soldier Soldier című slágere 1996-ban jelent meg, és a zenekar egyik legismertebb dala lett. A katonai stílusú megjelenés, a lendületes dance alapok és a fülbemászó refrén gyorsan meghódították Európa klubjait. A formációt Frankie J és Lisa da Costa tette világhírűvé, a dal pedig máig a 90-es évek Eurodance hangzásának egyik emblematikus felvétele. Jöjjön tehát a Megafonban Captain Jack és a Soldier Soldier.

és napjaink meg a slágerei.

0: die.
1: A mai nagyvilág rovatban, Oszlóban járunk gondolatban, néhány érdekességet is megtudhatnak erről a szép kis városról. Rendkívül érdekes, sokszínű, kultúrában meglepően gazdag ez a város, egy igazi gyöngyszem, ami szinte beleékelődött a természetbe. Lehet, hogy Oszló a főváros, de hatalmas, érintetlen erdő veszi körül a városmagot, ami tömegközlekedéssel kevesebb, mint fél óra alatt elérhető. Az egyszerűen Oszló márka néven ismert erdő védett, és olyan fajoknak ad otthont, mint a hiúz vagy a hód, vagy esetleg az őz. Ezen kívül pedig a szigetek városa. Míg a városközpont és a legtöbb lakónegyed a norvég szárazföldön található, Oszló számos szigetet tart számon a város határain belül. Ezek közül több személykomppal látogatható, amely a nyüzsgő nyári szezonban óránként egyszer közlekedik. Sok helyi lakos birtokol vagy bérel kis házikót a szigeteken, és ott tölti a vakációját. Hamarosan folytatjuk Oszlóval, de előtte zenélünk.

hamarosan pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei, de előtte gondolatban visszatérünk Oszlóba. A királyi lét egyik nagy előnye, hogy a városokat róluk nevezik el. Ez történt azután, hogy 1624-ben tűz ütött ki Oszlóban, és negyedik keresztjén dán és norvég király elrendelte a város újjáépítését az öböl túloldalán. Az új Oszló Krisztiánia lett, amit 1878-ban Krisztiánia névre módosítottak, nem C-vel, hanem K-val írták. Harmadszorra pedig sok éves vita után 1925-ben kapta vissza eredeti nevét. És egy kis érdekesség még, a hivatalos kormányzati statisztikák szerint Oszló városában sok olyan ember él, aki jó önértékeléssel, egészségügyi és egészséges életmódbeli szokásokkal rendelkezik. A norvégok közül az oszlóiak a legegészségesebbek. Ők az átlagosnál kevesebb cukros üdítőt isznak, és a napi legalább 30 percet sétálók száma is jobb az átlagosnál. Ennyit tehát Oszlóról, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Nálunk a Megafonban.

0: délután 4 óra van, a Megaslágerek pörögnek tovább éjjel-nappal itt a Megafonban, a Kirakatnak viszont vége már, holnap ismét várom Önöket 10 órától. További kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
2: Reklámot hallottak!
3: 16 óra van!
2: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
7: A Megafon reggeli műsorában is megerősítette a balassagyarmati Gurigan Rally Team fiatal versenyzője, hogy néhány nappal a Salgó Challenge rajtja előtt kapta készhez a jogosítványát, így nem sokat ült autóban, mielőtt 3 géposztályban is rajthoz állt Salgó Tarjánban. Kerék Botond, aki a Rallina Túra 1.6-os és a Lada 1.6-os mezőnyben első, míg a Lada 2-es kategóriában második lett. A startmenüben arról beszélt, a megmérettetés előtt egy nappal ült be közúton a versenyautóba, így nem volt sok ideje gyakorolni, amihez az is hozzátartozik, hogy előtte egy évig kihagyta a kormányzást. Úgy fogalmazott, éppen ezért úgy érezte, most már keresnie kell a lehetőségeket. Így esett a választás a nógrádi helyszínre, melyen mivel még nincs 18 éves, szülői engedéllyel indulhatott. Dunakeszin újabb üteméhez érkezett a Révúti gyalogút korszerűsítés. Már használható az elkészült szakasz, amely tovább javítja a gyalogos közlekedés feltételeit az utcában, írja a Városi Internetes Újság. A beruházás célja az volt, hogy a Révút páros oldalán található 2 busz megállót több kisebb szakasz megépítésével és megújításával kössék össze. A beruházásnak köszönhetően a járókelők biztonságosabban és kényelmesebben közlekedhetnek a forgalmas részeken. A tavasszal befejezett útrekonstrukciót követően a nyár folyamán az aszfalt csíkok modernizációja is folytatódott. Ennek eredményeként összesen több mint 300 méternyi járda újult meg a Révúton. A fiatalok a Nemzetért Alapítvány Kárpát-medencei könyvgyűjtést indította kárpátaljai és vajdasági magyar gyermekek részére. Az anyaországi bázisok mellett 6 felvidéki gyűjtőpont is várja a jótékonysági köteteket, hívja fel a figyelmet a felvidék.ma hírportál. Az akció során gyermekkönyveket és az alapiskolai kötelező olvasmányokat várják, amelyek 2010 után jelentek meg és új vagy újszerű minőségűek. Amennyiben a felajánlott kiadvány korábban látott napvilágot, de hibátlan kivitelű, azt is elfogadják. Ipolyságon az adományozóknak Pleva Beátát kell keresniük, további információ az Ipolysági Városi Könyvtár közösségi oldalán található. A Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol a legfőbb közjogi méltóság posztjára, közölte újságírókkal Dúró Dóra tegnap a parlamentben. A politikai közösség elnök helyettese Polgár Judit személyével összefüggésben még nem kívánt állást foglalni, de azt furcsának nevezte, hogy miközben Magyar Péter miniszterelnök széleskörű társadalmi egyeztetésről beszélt, a kormányfő már be is jelentette a Tisza párt aspiránsát. Hozzátette, úgy értesült, hogy az ellenzéki formáción belül is óriási vita zajlik ezzel kapcsolatban. Arról is kérdezték, mit szól ahhoz, hogy a sakknagy mester egy másik ország állampolgáraként költözhetne a Sándor palotába. Azt felelte, nem tudja, hogy a hír igaz-e, ezt a sajtóinformációt szeretné előbb megerősíteni, ám ha a hír valós, az nagyon súlyos kérdéseket vetne fel. Az Európai Bizottság 550 millió eurós bírságot szabott ki az AliExpress Kínában bejegyzett online piac térre, mert a vállalat megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet előírásait az illegális, veszélyes és hamisított áruk terjedésének megelőzésével kapcsolatban, közölte a brüsszeli testület. A hatósági eljárás szerint az elkereskedelmi óriás nem ellenőrizte megfelelően a jogsértő tételeket kiszűrő rendszereinek hatékonyságát, továbbá azt, hogy elegendő emberi erőforrás biztosít a bejelentett cikkek felülvizsgálatára.
8: Időjárás.
7: Ma a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
2: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
8: Közlekedés.
7: Sebességmérés várható ma Verőcén, az Árpád úton, Vácrátóton, a Szabadság úton, valamint Balassagyarmaton a Május 1 úton. Elkezdődött az őzek üzekedése, ezért nappal is fokozott óvatossággal vezessenek.
5: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
9: mega jó hangulatban.
4: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Hamarosan Varsányban két helyszínen is turisztikai fejlesztések indulnak egy határon átnyúló beruházás keretében. Erről beszélt rádiónknak a Nógrád vármegyei községpolgármestere. Kanyó Judit részletezte, a modernizáció egyik pontja a tábító lesz, mely azután, hogy most már jó minőségű aszfaltúton lehet megközelíteni, nem csak a horgászok, hanem a kirándulók kedvelt célpontjává is vált. Éppen ezért a vízfelület körül egy tanösvényt hoznak létre, így az ideérkezők több órát, akár egy egész napot is eltölthetnek ott. Ehhez kapcsolódva rendbe rakják a falu központban található volt TS irodát. Ez egyrészt az esztétikus utcakép szempontjából bír nagy jelentőséggel, másrészt a szálláshely hiányt tudja majd orvosolni, ráadásul kerékpáros barát megállót alakítanak ki benne. Ezekben a napokban fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a Nógrád vármegyei strandfürdőkön működő vállalkozások. A Nemzeti Adó és Vámhivatal területi igazgatósága ugyanis péntekig helyszíni razziákat tart a helyi strandokon. A revizorok elsősorban azt vizsgálják majd, hogy az érintettek szabályszerűen foglalkoztatják-e alkalmazottaikat, illetve eleget tesznek-e bizonylatadási kötelezettségüknek. A vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a számla és nyugtaadásra, a forgalmazott termékek eredetének igazolására, valamint az online pénztárgépek jogszabályoknak megfelelő használatára. A fiatalok a Nemzetért Alapítvány Kárpát-medencei könyvgyűjtést indította kárpátaljai és vajdasági magyar gyermekek részére. Az anyaországi bázisok mellett 6 felvidéki gyűjtőpont is várja a jótékonysági köteteket, hívja fel a figyelmet a felvidék.ma hírportál. Az akció során gyermekkönyveket és az alapiskolai kötelező olvasmányokat várják, amelyek 2010 után jelentek meg és új vagy újszerű minőségűek. Amennyiben a felajánlott kiadvány korábban látott napvilágot, de hibátlan kivitelű, azt is elfogadják. Ipolyságon az adományozóknak Pleva Beátát kell keresniük, további információ az Ipolysági Városi Könyvtár közösségi oldalán található. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a miniszterelnök az országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra válaszolva tegnap. Magyar Péter azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén. A másfél éves hivatali ideje alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. A kormányfő az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyével kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a vádhatóságnál, de szerinte az addig biztosan nem fog megvalósulni, amíg az előző kormánypártok embere irányítja a szervezetet. A miniszterelnök ezért szeretné ösztökélni az államfői jogkörben eljáró parlamenti elnököt, terjessze a képviselők elé a főügyész mandátumának lezárását, elmozdítását. A Tisza kormány ezt kész lesz megvitatni.
0: Közlekedés.
1: Sebességmérés várható ma Verőcén az Árpád úton, Vácrátóton a Szabadság úton, valamint Balassagyarmaton a Május 1 úton. Elkezdődött az őzek üzekedése, ezért nappal is fokozott óvatossággal vezessenek.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: 17 óra van.
6: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Györfi Betta.
8: Hírek.
7: Hamarosan Varsányban két helyszínen is turisztikai fejlesztések indulnak egy határon átnyúló beruházás keretében. Erről beszélt rádiónknak a Nógrád vármegyei községpolgármestere. Kanyó Judit részletezte, a modernizáció egyik pontja a tábító lesz, mely azután, hogy most már jó minőségű aszfaltúton lehet megközelíteni, nem csak a horgászok, hanem a kirándulók kedvelt célpontjává is vált. Éppen ezért a vízfelület körül egy tanösvényt hoznak létre, így az ideérkezők több órát, akár egy egész napot is eltölthetnek ott. Ehhez kapcsolódva rendbe rakják a falu központban található volt TS irodát. Ez egyrészt az esztétikus utcakép szempontjából bír nagy jelentőséggel, másrészt a szálláshely hiányt tudja majd orvosolni, ráadásul kerékpáros barát megállót alakítanak ki benne. Ezekben a napokban fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a Nógrád vármegyei strandfürdőkön működő vállalkozások. A Nemzeti Adó és Vámhivatal területi igazgatósága ugyanis péntekig helyszíni razziákat tart a helyi strandokon. A revizorok elsősorban azt vizsgálják majd, hogy az érintettek szabályszerűen foglalkoztatják-e alkalmazottaikat, illetve eleget tesznek-e bizonylatadási kötelezettségüknek. A vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a számla és nyugtaadásra, a forgalmazott termékek eredetének igazolására, valamint az online pénztárgépek jogszabályoknak megfelelő használatára. A fiatalok a Nemzetért Alapítvány Kárpát-medencei könyvgyűjtést indítottak kárpátaljai és vajdasági magyar gyermekek részére. Az anyaországi bázisok mellett 6 felvidéki gyűjtőpont is várja a jótékonysági köteteket, hívja fel a figyelmet a felvidék.ma hírportál. Az akció során gyermekkönyveket és az alapiskolai kötelező olvasmányokat várják, amelyek 2010 után jelentek meg és új vagy újszerű minőségűek. Amennyiben a felajánlott kiadvány korábban látott napvilágot, de hibátlan kivitelű, azt is elfogadják. Ipolyságon az adományozóknak Pleva Beátát kell keresniük, további információ az Ipolysági Városi Könyvtár közösségi oldalán található. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a miniszterelnök az országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra válaszolva tegnap. Magyar Péter azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén. A másfél éves hivatali ideje alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. A kormányfő az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyével kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a vádhatóságnál, de szerinte az addig biztosan nem fog megvalósulni, amíg az előző kormánypártok embere irányítja a szervezetet. A miniszterelnök ezért szeretné ösztökélni az államfői jogkörben eljáró parlamenti elnököt, terjessze a képviselők elé a főügyész mandátumának lezárását, elmozdítását. A Tisza kormány ezt kész lesz megvitatni.
0: Közlekedés.
7: Sebességmérés várható ma Verőcén az Árpád úton, Vácrátóton a Szabadság úton, valamint Balassagyarmaton a Május 1 úton. Elkezdődött az őzek üzekedése, ezért nappal is fokozott óvatossággal vezessenek.
6: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
5: Megafon, nagyot szól.

0: reklám.
1: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Reklámot hallottak.
3: 18 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A Megafon hírei következnek 2026. július 21-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
4: Hamarosan Varsányban két helyszínen is turisztikai fejlesztések indulnak egy határon átnyúló beruházás keretében. Erről beszélt rádiónknak a Nógrád vármegyei község polgármestere. Kanyó Judit részletezte, a modernizáció egyik pontja a tábító lesz, mely azután, hogy most már jó minőségű aszfaltúton lehet megközelíteni, nem csak a horgászok, hanem a kirándulók kedvelt célpontjává is vált. Éppen ezért a vízfelület körül egy tanösvényt hoznak létre, így az ideérkezők több órát, akár egy egész napot is eltölthetnek ott. Ehhez kapcsolódva rendbe rakják a falu központban található volt TS irodát. Ez egyrészt az esztétikus utcakép szempontjából bír nagy jelentőséggel, másrészt a szálláshely hiányt tudja majd orvosolni, ráadásul kerékpáros barát megállót alakítanak ki benne. Kanyó Juditot, Varsány polgármesterét hallják.
6: A tábító egy nagyon szép természeti környezetben fekszik, és tulajdonképpen jelenleg a horgászok használják, de azt is tapasztaljuk, hogy nagyon sok vendég érkezik a tábítóhoz, lovasok, kerékpárosok, gyalogosok, és miután elkészült az út, a tábítóhoz vezető aszfaltos út, azóta még többen járnak ki, tehát egy olyan szabadidős lehetősége a településnek és a térségnek, ami azt gondoltuk, hogy érdemes lenne foglalkozni, és érdemes lenne fejleszteni, és hát arra a döntésre jutottunk, hogy egy tanösvényt alakítsunk ki a tábító körül, tehát így most már körbe lehet majd járni. A tavat én azt gondolom, hogy több órát, de akár egy napot is el lehet majd ott tölteni. És hát a másik projekt a volt TS iroda, ami évtizedek óta üresen áll a falu központban, és nem csak azért, hogy szebb legyen a falu központ, bár ez is nagyon, nagyon jelentősen befolyásolta a döntésünket, hanem szálláshely kapacitás problémánk van, és ezzel jelentősen tudunk ezen javítani. Kerékpáros barát szálláshely lesz, és így a két programot nagyon jól össze tudjuk kapcsolni, sőt tudunk csatlakozni ugye a térségben zajló más programokhoz is.
4: A Megafon reggeli műsorában is megerősítette a balassagyarmati Guriga Rally Team fiatal versenyzője, hogy néhány nappal a Salgó Challenge rajtja előtt kapta készhez a jogosítványát, így nem sokat ült autóban, mielőtt három géposztályban is rajthoz állt Salgó Tarjánban. Kerék Botond, aki a Rallina Túra 1-6-os és a Lada 1-6-os mezőnyben első, míg a Lada 2-es kategóriában második lett. A startmenüben arról beszélt, a megmérettetés előtt egy nappal ült be közúton a versenyautóba, így nem volt sok ideje gyakorolni, amihez az is hozzátartozik, hogy előtte egy évig kihagyta a kormányzást. Úgy fogalmazott, éppen ezért úgy érezte, most már keresnie kell a lehetőségeket. Így esett a választás a nógrádi helyszínre, melyen mivel még nincs 18 éves, szülői engedéllyel indulhatott. Kerék Botond rally versenyzőt hallják.
7: Régebben volt rá alkalom, hogy gyakoroljak, de most az elmúlt időben, amióta megvolt a jogosítványom, azóta én nem ültem a kocsiba, meg egy évvel nem ültem az autóba. Most előtte lévő pénteken ültem először közúton a versenyautóba, és mentünk egy közúton. Ennyi volt igazából, úgy mentünk. Hát ugye már egy éve nem ültem a kocsiba, és már szerettem volna egy kicsit érezni ezt a kis adrenalint. Köszönjük itt a szüleimmel, hogy milyen versenyen induljak, meg hogy hol engednek, ugye, mert még nem vagyok 18, és ezért sok versenyen még nem is tudnak engem engedni. Aztán érdeklődtem, hogy hogyan lehetne itt indulni, már megtetszett. Ugye hozzánk ez közel van, itt van Nógrád megyébe, a jó pálya is, szóval ez úgy érdekelt, hogy mi lehet. Aztán megérdeklődtem, és neveztem.
4: Ezekben a napokban fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a Nógrád vármegyei strandfürdőkön működő vállalkozások. A Nemzeti Adó és Vámhivatal területi igazgatósága ugyanis péntekig helyszíni razziákat tart a helyi strandokon. A revizorok elsősorban azt vizsgálják majd, hogy az érintettek szabályszerűen foglalkoztatják-e alkalmazottaikat, illetve eleget tesznek-e bizonylatadási kötelezettségüknek. A vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a számla és nyugtaadásra, a forgalmazott termékek eredetének igazolására, valamint az online pénztárgépek jogszabályoknak megfelelő használatára. Dunakeszin újabb üteméhez érkezett a Révúti gyalogút korszerűsítés. Már használható az elkészült szakasz, amely tovább javítja a gyalogos közlekedés feltételeit az utcában, írja a Városi Internetes Újság. A beruházás célja az volt, hogy a Révút páros oldalán található két busz megállót több kisebb szakasz megépítésével és megújításával kössék össze. A beruházásnak köszönhetően a járókelők biztonságosabban és kényelmesebben közlekedhetnek a forgalmas részeken. A tavasszal befejezett útrekonstrukciót követően a nyár folyamán az aszfalt csíkok modernizációja is folytatódott. Ennek eredményeként összesen több mint 300 méternyi járda újult meg a Révúton. A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány Kárpát-medencei könyvgyűjtést indította kárpátaljai és vajdasági magyar gyermekek részére. Az anyaországi bázisok mellett 6 felvidéki gyűjtőpont is várja a jótékonysági köteteket, hívja fel a figyelmet a felvidék.ma hírportál. Az akció során gyermekkönyveket és az alapiskolai kötelező olvasmányokat várják, amelyek 2010 után jelentek meg és új vagy újszerű minőségűek. Amennyiben a felajánlott kiadvány korábban látott napvilágot, de hibátlan kivitelű, azt is elfogadják. Ipolyságon az adományozóknak Pleva Beátát kell keresniük, további információ az Ipolysági Városi Könyvtár közösségi oldalán található. A Balassagyarmati Sportegyesület felnőtt női kézilabda csapata a következő idényben már nem a Pest vármegyei másodosztályban, hanem az élvonalban indul. Erről beszélt a gárda vezetője a Megafon sportos életmód műsorában. Szabó András a Fitbitben elmondta, a magasabb nívójú ligában jóval erősebb ellenfelek várnak a balassagyarmatiakra, így az alapozás már most elkezdődik. A játékosok először egyéni edzésprogram alapján tréningeznek, majd augusztus elején közös munkával készülnek a szeptemberben rajtoló bajnokságra.
2: Közlekedés.
4: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Vácon a Kosdi úton, a 2-es főúton a Diósjenői elágazásnál, valamint Széchenyben a benzinkútnál. Ne hajtsanak gyorsan!
2: És most egy újabb mega jó zenei óra mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: csak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas lágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: pénzt váltanál, akkor nagyon figyelj, nehogy hogy lehúzzanak.
1: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
1: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
1: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
1: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
1: Megéri hozzánk jönni. Megéri hozzánk jönni.
2: Tessék, CH Klíma.
1: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
1: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: 19 óra van.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
4: Ezekben a napokban fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a Nógrád vármegyei strandfürdőkön működő vállalkozások. A Nemzeti Adó és Vámhivatal területi igazgatósága ugyanis péntekig helyszíni razziákat tart a helyi strandokon. A revizorok elsősorban azt vizsgálják majd, hogy az érintettek szabályszerűen foglalkoztatják-e alkalmazottaikat, illetve eleget tesznek-e bizonylatadási kötelezettségüknek. A vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a számla és nyugtaadásra, a forgalmazott termékek eredetének igazolására, valamint az online pénztárgépek jogszabályoknak megfelelő használatára. A Balassa Gyarmati Sportegyesület felnőtt női kézilabda csapata a következő idényben már nem a Pest vármegyei másodosztályban, hanem az élvonalban indul. Erről beszélt a gárda vezetője a Megafon sportos életmód műsorában. Szabó András a Fitbitben elmondta, a magasabb nívójú ligában jóval erősebb ellenfelek várnak a Balassa Gyarmatiakra, így az alapozás már most elkezdődik. A játékosok először egyéni edzésprogram alapján tréningeznek, majd augusztus elején közös munkával készülnek a szeptemberben rajtoló bajnokságra. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnöki választására Magyar Péter miniszterelnök által megrendezett ócska színjátékban, írta a pártfrakció vezető helyettese tegnap a közösségi oldalán. A politikus további részleteket mára a képviselőcsoport új vezetőjétől ígért. Németh Balázs közölte, a miniszterelnök és a Tisza párt méltatlanul jogellenesen és erőszakosan eltávolította az államfőt, majd azt ígérte, széleskörű társadalmi egyeztetés keretében döntik el az utódlást. Ez a párbeszéd hazugság volt, vélekedett. Hozzátéve, 22 óra elteltével a labdarúgó világbajnokság döntője előtt 60 perccel már be is jelentette, kit kér fel a tisztség betöltésére. A világ első tájfunokat szimuláló képzési központja működik a kelet-kínai Hangzhouban, ahol mesterséges viharok és villámárvizek segítségével készítik fel a lakosságot a szélsőséges időjárási helyzetekre. A létesítményben óránként akár 165 kilométeres széllökéseket és özönvízszerű esőt idéznek elő. A tréning díja napi 1599 kínai jüen, vagyis mintegy 75 ezer forint, a résztvevők pedig biztonsági ruházatban és védősisakban oktatók felügyelete mellett sajátít el a trópusi ciklonok és a hirtelen áradások idején követendő alapvető magatartási szabályokat. Tehetős Robin Hood rajongóknak szinte kötelező vétel az az angol kastély, melyet eladásra hirdetnek Nottinghamben, a Sherwoodi erdő közelében, írja az Index. A 700 éves, mégis kiváló állapotban lévő épület együttese egy több mint 18 hektáros területen áll, a főépület maga pedig meghaladja a 2500 négyzetmétert. Elfért benne egy jókora fedett medence, számos háló és étkezőszoba, zeneterem, dolgozószoba, míg kívülről saját teniszpálya és tó, valamint jó néhány kisebb lakóház és egy csodás kert határolja. Az ára 15 millió font, azaz kicsivel több, mint 6,3 milliárd forint. Jennifer Lopez elárulta számára, mitől vonzó egy férfi. Az énekes színésznő nemrég egy szicíliai fellépésen arról beszélt, szerinte az igazi vonzerő nem a drága órákról, autókról vagy ajándékokról szól, hanem arról, hogy valaki odafigyel a párjára a hétköznapokban is. A díva kifejtette, inkább azt számít, ha a partnere reggel megágyaz vagy este elmosogat, amikor ő fáradt. Úgy véli, ez az igazán szexi dolog.
3: Közlekedés.
4: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Vácon, a Kosdi úton, a 2-es főúton a Diósjenői elágazásnál, valamint Széchenyben a benzinkútnál. Ne hajtsanak gyorsan!
3: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
5: Megafon. Nagyot szól.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: Megafon idén is elhozza minden idők legnagyobb nyári slágereit.
1: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével.
1: Ez a Megafon.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: A Megafon reggeli műsorában is megerősítette a balassa gyarmati Guriga Rally Team fiatal versenyzője, hogy néhány nappal a Salgó Challenge rajtja előtt kapta kézhez a jogosítványát, így nem sokat ült autóban, mielőtt három géposztályban is rajthoz állt Salgótarjánban. Kerék Botond, aki a Rallina Túra 1-6-os és a Lada 1-6-os mezőnyben első, míg a Lada 2-es kategóriában második lett. A startmenüben arról beszélt, a megmérettetés előtt egy nappal ült be közúton a versenyautóba, így nem volt sok ideje gyakorolni, amihez az is hozzátartozik, hogy előtte egy évig kihagyta a kormányzást. Úgy fogalmazott, éppen ezért úgy érezte, most már keresnie kell a lehetőségeket. Így esett a választás a nógrádi helyszínre, melyen mivel még nincs 18 éves, szülői engedéllyel indulhatott. Dunakeszin újabb üteméhez érkezett a Révúti gyalogút korszerűsítés. Már használható az elkészült szakasz, amely tovább javítja a gyalogos közlekedés feltételeit az utcában, írja a Városi Internetes Újság. A beruházás célja az volt, hogy a Révút páros oldalán található két busz megállót több kisebb szakasz megépítésével és megújításával kössék össze. A beruházásnak köszönhetően a járókelők biztonságosabban és kényelmesebben közlekedhetnek a forgalmas részeken. A tavasszal befejezett útrekonstrukciót követően a nyár folyamán az aszfalt csíkok modernizációja is folytatódott. Ennek eredményeként összesen több mint 300 méternyi járda újult meg a Révúton. A fiatalok a Nemzetért Alapítvány Kárpát-medencei könyvgyűjtést indította kárpátaljai és vajdasági magyar gyermekek részére. Az anyaországi bázisok mellett 6 felvidéki gyűjtőpont is várja a jótékonysági köteteket, hívja fel a figyelmet a felvidék.ma hírportál. Az akció során gyermekkönyveket és az alapiskolai kötelező olvasmányokat várják, amelyek 2010 után jelentek meg és új vagy újszerű minőségűek. Amennyiben a felajánlott kiadvány korábban látott napvilágot, de hibátlan kivitelű, azt is elfogadják. Ipolyságon az adományozóknak Pleva Beátát kell keresniük, további információ az Ipolysági Városi Könyvtár közösségi oldalán található. A Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol a legfőbb közjogi méltóság posztjára, közölte újságírókkal Dúró Dóra tegnap a parlamentben. A politikai közösség elnök helyettese Polgár Judit személyével összefüggésben még nem kívánt állást foglalni, de azt furcsának nevezte, hogy miközben Magyar Péter miniszterelnök széleskörű társadalmi egyeztetésről beszélt, a kormányfő már be is jelentette a Tisza párt aspiránsát. Hozzátette, úgy értesült, hogy az ellenzéki formáción belül is óriási vita zajlik ezzel kapcsolatban. Arról is kérdezték, mit szól ahhoz, hogy a saknagymester egy másik ország állampolgáraként költözhetne a Sándor palotába. Azt felelte, nem tudja, hogy a hír igaz-e, ezt a sajtóinformációt szeretné előbb megerősíteni, ám ha a hír valós, az nagyon súlyos kérdéseket vetne fel. Az Európai Bizottság 550 millió eurós bírságot szabott ki az AliExpress Kínában bejegyzett online piac térre, mert a vállalat megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet előírásait az illegális, veszélyes és hamisított áruk terjedésének megelőzésével kapcsolatban, közölte a brüsszeli testület. A hatósági eljárás szerint az elkereskedelmi óriás nem ellenőrizte megfelelően a jogsértő tételeket kiszűrő rendszereinek hatékonyságát, továbbá azt, hogy elegendő emberi erőforrás biztosít te a bejelentett cikkek felülvizsgálatára.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Vácon, a Kosdi úton, a Kettes főúton, a Diósjenői elágazásnál, valamint Széchenyben a benzinkútnál. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: A Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol a legfőbb közjogi méltóság posztjára, közölte újságírókkal Dúró Dóra tegnap a parlamentben. A politikai közösség elnök helyettese Polgár Judit személyével összefüggésben még nem kívánt állást foglalni, de azt furcsának nevezte, hogy miközben Magyar Péter miniszterelnök széleskörű társadalmi egyeztetésről beszélt, a kormányfő már be is jelentette a Tisza párt aspiránsát. Hozzátette, úgy értesült, hogy az ellenzéki formáción belül is óriási vita zajlik ezzel kapcsolatban. Arról is kérdezték, mit szól ahhoz, hogy a sakknagymester egy másik ország állampolgáraként költözhetne a Sándor palotába. Azt felelte, nem tudja, hogy a hír igaz-e, ezt a sajtóinformációt szeretné előbb megerősíteni, ám ha a hír valós, az nagyon súlyos kérdéseket vetne fel. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök kiválasztására Magyar Péter miniszterelnök által megrendezett ócska színjátékban, írta a pártfrakció vezető helyettese tegnap a közösségi oldalán. A politikus további részleteket mára a képviselőcsoport új vezetőjétől ígért. Németh Balázs közölte, a miniszterelnök és a Tisza párt méltatlanul jogellenesen és erőszakosan eltávolította az államfőt, majd azt ígérte, széleskörű társadalmi egyeztetés keretében döntik el az utódlást. Ez a párbeszéd hazugság volt, vélekedett. Hozzátéve, 22 óra elteltével a labdarúgó világbajnokság döntője előtt 60 perccel már be is jelentette, kit kér fel a tisztség betöltésére. Szlovákiában a textil szabászok keresnek a legrosszabbul, derül ki egy friss felmérésből, melyet az Új Szó szemlézett. Ők átlagosan 1010 euró bruttó fizetést visznek haza havonta. A második helyen a portások és információs munkatársak állnak 1024 euróval, míg a takarítók, valamint a konyhai kisegítők 1035 eurós jövedelemmel bírnak 30 napra vetítve. A 10 legalacsonyabb átlagbérrel járó szakmát végzők közé bekerültek a varrók, az iskolagondokok és a szobalányok is. Tehetős Robin Hood rajongóknak szinte kötelező vétel az az angol kastély, melyet eladásra hirdetnek Nottinghamben, a Sherwoodi erdő közelében, írja az Index. A 700 éves, mégis kiváló állapotban lévő épület együttese egy több mint 18 hektáros területen áll, a főépület maga pedig meghaladja a 2500 négyzetmétert. Elfért benne egy jókora fedett medence, számos háló és étkezőszoba, zeneterem, dolgozószoba, még kívülről saját teniszpálya és tó, valamint jó néhány kisebb lakóház és egy csodás kert határolja. Az ára 15 millió font, azaz kicsivel több, mint 6,3 milliárd forint.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Vácon, a Kosdi úton, a Kettes főúton, a Diósjenői elágazásnál, valamint Széchenyben a benzinkútnál. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. július 21-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: Hamarosan Varsányban két helyszínen is turisztikai fejlesztések indulnak egy határon átnyúló beruházás keretében. Erről beszélt rádiónknak a Nógrád vármegyei községpolgármestere. Kanyó Judit részletezte, a modernizáció egyik pontja a tábító lesz, mely azután, hogy most már jó minőségű aszfaltúton lehet megközelíteni, nem csak a horgászok, hanem a kirándulók kedvelt célpontjává is vált. Éppen ezért a vízfelület körül egy tanösvényt hoznak létre, így az ideérkezők több órát, akár egy egész napot is eltölthetnek ott. Ehhez kapcsolódva rendbe rakják a falu központban található volt TS irodát. Ez egyrészt az esztétikus utcakép szempontjából bír nagy jelentőséggel, másrészt a szálláshely hiányt tudja majd orvosolni, ráadásul kerékpáros barát megállót alakítanak ki benne. Kanyó Juditot, Varsány polgármesterét hallják.
4: A tábító egy nagyon szép természeti környezetben fekszik, és tulajdonképpen jelenleg a horgászok használják, de azt is tapasztaljuk, hogy nagyon sok vendég érkezik a tábítóhoz, lovasok, kerékpárosok, gyalogosok, és miután elkészült az út, a tábítóhoz vezető aszfaltos út, azóta még többen járnak ki, tehát egy olyan szabadidős lehetősége a településnek és a térségnek, ami azt gondoltuk, hogy érdemes lenne foglalkozni, és érdemes lenne fejleszteni, és hát arra a döntésre jutottunk, hogy egy tanösvényt alakítsunk ki a tábító körül, tehát így most már körbe lehet majd járni. A tavat én azt gondolom, hogy több órát, de akár egy napot is el lehet majd ott tölteni. És hát a másik projekt a volt TS iroda, ami évtizedek óta üresen áll a falu központban, és nem csak azért, hogy szebb legyen a falu központ, bár ez is nagyon, nagyon jelentősen befolyásolta a döntésünket, hanem szálláshely kapacitás problémánk van, és ezzel jelentősen tudunk ezen javítani. Kerékpáros barát szálláshely lesz, és így a két programot nagyon jól össze tudjuk kapcsolni, sőt tudunk csatlakozni ugye a térségben zajló más programokhoz is.
1: A Megafon reggeli műsorában is megerősítette a Balassa gyarmati Guriga Rally Team fiatal versenyzője, hogy néhány nappal a Salgó Challenge rajtja előtt kapta kézhez a jogosítványát, így nem sokat ült autóban, mielőtt három géposztályban is rajthoz állt Salgótarjánban. Kerék Botond, aki a Rallina Túra 1-6-os és a Lada 1-6-os mezőnyben első, míg a Lada 2-es kategóriában második lett. A startmenüben arról beszélt, a megmérettetés előtt egy nappal ült be közúton a versenyautóba, így nem volt sok ideje gyakorolni, amihez az is hozzátartozik, hogy előtte egy évig kihagyta a kormányzást. Úgy fogalmazott, éppen ezért úgy érezte, most már keresnie kell a lehetőségeket. Így esett a választás a nógrádi helyszínre, melyen mivel még nincs 18 éves, szülői engedéllyel indulhatott. Kerék Botond rally versenyzőt hallják.
5: Régebben volt rá alkalom, hogy gyakoroljak, de most az elmúlt időben, mióta megvolt a jogosítványom, azóta én nem ültem a kocsiba, meg egy éve nem ültem az autóba. Most előtte lévő pénteken ültem először közúton a versenyautóba, és mentünk egy közúton. Ennyi volt, igazából úgy mentünk. Hát ugye már egy éve nem ültem a kocsiba, és már szerettem volna egy kicsit érezni ezt a kis adrenalint. Köszönjük itt a szüleimmel, hogy milyen versenyen induljak, meg hogy hol engednek, ugye, mert még nem vagyok 18, és ezért sok versenyen még nem is tudnak engem engedni. Aztán érdeklődtem, hogy hogyan lehetne itt indulni, már megtetszett. Ugye hozzánk ez közel van, itt van Nógrád megyébe, a jó pálya is, szóval ez úgy érdekelt, hogy mi lehet. Aztán megérdeklődtem, és neveztem.
1: Ezekben a napokban fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a Nógrád vármegyei strandfürdőkön működő vállalkozások. A Nemzeti Adó és Vámhivatal területi igazgatósága ugyanis péntekig helyszíni razziákat tart a helyi strandokon. A revizorok elsősorban azt vizsgálják majd, hogy az érintettek szabályszerűen foglalkoztatják-e alkalmazottaikat, illetve eleget tesznek-e bizonydatadási kötelezettségüknek. A vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a számla és nyugtaadásra, a forgalmazott termékek eredetének igazolására, valamint az online pénztárgépek jogszabályoknak megfelelő használatára. Dunakeszin újabb üteméhez érkezett a Révúti gyalogút korszerűsítés. Már használható az elkészült szakasz, amely tovább javítja a gyalogos közlekedés feltételeit az utcában, írja a Városi Internetes Újság. A beruházás célja az volt, hogy a Révút páros oldalán található két busz megállót több kisebb szakasz megépítésével és megújításával kössék össze. A beruházásnak köszönhetően a járókelők biztonságosabban és kényelmesebben közlekedhetnek a forgalmas részeken. A tavasszal befejezett útrekonstrukciót követően a nyár folyamán az aszfalt csíkok modernizációja is folytatódott. Ennek eredményeként összesen több mint 300 méternyi járda újult meg a Révúton. A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány Kárpát-medencei könyvgyűjtést indította kárpátaljai és vajdasági magyar gyermekek részére. Az anyaországi bázisok mellett 6 felvidéki gyűjtőpont is várja a jótékonysági köteteket, hívja fel a figyelmet a felvidék.ma hírportál. Az akció során gyermekkönyveket és az alapiskolai kötelező olvasmányokat várják, amelyek 2010 után jelentek meg és új vagy újszerű minőségűek. Amennyiben a felajánlott kiadvány korábban látott napvilágot, de hibátlan kivitelű, azt is elfogadják. Ipolyságon az adományozóknak Pleva Beátát kell keresniük, további információ az Ipolysági Városi Könyvtár közösségi oldalán található. A Balassa Gyarmati Sportegyesület felnőtt női kézilabda csapata a következő idényben már nem a Pest vármegyei másodosztályban, hanem az élvonalban indul. Erről beszélt a gárda vezetője a Megafon sportos életmód műsorában. Szabó András a Fitbitben elmondta, a magasabb nívójú ligában jóval erősebb ellenfelek várnak a Balassa Gyarmatiakra, így az alapozás már most elkezdődik. A játékosok először egyéni edzésprogram alapján tréningeznek, majd augusztus elején közös munkával készülnek a szeptemberben rajtoló bajnokságra.
2: Közlekedés.
1: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Vácon, a Kosdi úton, a Kettes főúton, a Diósjenői elágazásnál, valamint Széchenyben a benzinkútnál. Ne hajtsanak gyorsan!
2: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt, a Megafonban.

0: ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a miniszterelnök az országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra válaszolva tegnap. Magyar Péter azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén. A másfél éves hivatali ideje alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben, 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. A kormányfő az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyével kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a vádhatóságnál, de szerinte az addig biztosan nem fog megvalósulni, amíg az előző kormánypártok embere irányítja a szervezetet. A miniszterelnök ezért szeretné ösztökélni az államfői jogkörben eljáró parlamenti elnököt, terjessze a képviselők elé a főügyész mandátumának lezárását, elmozdítását. A Tisza kormány ezt kész lesz megvitatni. A Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol a legfőbb közjogi méltóság posztjára, közölte újságírókkal Dúró Dóra tegnap a parlamentben. A politikai közösség elnök helyettese Polgár Judit személyével összefüggésben még nem kívánt állást foglalni, de azt furcsának nevezte, hogy miközben Magyar Péter miniszterelnök széleskörű társadalmi egyeztetésről beszélt, a kormányfő már be is jelentette a Tisza párt aspiránsát. Hozzátette, úgy értesült, hogy az ellenzéki formáción belül is óriási vita zajlik ezzel kapcsolatban. Arról is kérdezték, mit szól ahhoz, hogy a sakknagymester egy másik ország állampolgáraként költözhetne a Sándor palotába. Azt felelte, nem tudja, hogy a hír igaz-e, ezt a sajtóinformációt szeretné előbb megerősíteni, ám ha a hír valós, az nagyon súlyos kérdéseket vetne fel. Megtalálták a Sirály 1 szárnyas hajó roncsdarabját a Dunamedrében, Bécs alatt, írja a Telex. A járművet 1962-ben helyezték üzembe, a szovjet gyártmányú rakétatípusú vízijármű 1983. szeptember 5-én Fishamen térségében körülbelül 70 km/órás sebességgel nekiütközött egy Vilnius nevű tolóhajó kötelékének. A tragédiában két utas, egy osztrák és egy brit állampolgár életét vesztette, 33-an megsérültek. A kapitány összeomlott, cselekvőképtelen lenné vált. Az első tiszt súlyos felsérülést szenvedett. A süllyedő testet végül a gépüzemvezető futtatta partra. A Sirálynak 1963-ban már volt egy kisebb balesete, ami után még helyreállították, de az 1983-as katasztrófa után szétbontották. Jennifer Lopez elárulta számára, mitől vonzó egy férfi. Az énekes színésznő nemrég egy szicíliai fellépésen arról beszélt, szerinte az igazi vonzerő nem a drága órákról, autókról vagy ajándékokról szól, hanem arról, hogy valaki odafigyel a párjára a hétköznapokban is. A díva kifejtette, inkább azt számít, ha a partnere reggel megágyaz vagy este elmosogat, amikor ő fáradt. Úgy véli, ez az igazán szexi dolog.
2: Közlekedés.
1: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Vácon, a Kosdi úton, a Kettes főúton, a Diósjenői elágazásnál, valamint Széchenyben a benzinkútnál. Ne hajtsanak gyorsan!
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. július 22-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfőválasztási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie. A mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félre söprő módszereiből. A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az otthon start program jelentős szívó hatása a bérleti piacról. A vármegyeszékhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akoridák és az alfa kaprikorrinák, óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Részletezték, előbbiek gyorsabb, finom fénycsíkot húzó csillaghullásról ismertek, még utóbbiak ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező jelenséget adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorra a észleléséhez nincs szükség tápcsőre vagy binokulárra. A látvány fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Újabb első helyet szerzett Shakira és Burna Boy közös világbajnoki dala. A Dai Dai a negyedik pozícióból ugrott a Latin Airplay lista élére. A Billboard összesítése szerint ezzel a kolumbiai énekesnő a 25. lista vezetőjét ünnepelheti ezen a rangsoron, a nigériai sztár pedig rögtön a legelső itteni szereplésével jutott el a csúcsra.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfőválasztási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie, a mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félre söprő módszereiből. A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az otthon start program jelentős szívó hatása a bérleti piacról. A vármegye székhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akoridák és az alfa kaprikordinák, óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Részletezték, előbbiek gyorsabb, finom fénycsíkot húzó csillaghullásról ismertek, még utóbbiak ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező jelenséget adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorra észleléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra. A látvány fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Újabb első helyet szerzett Shakira és Burna Boy közös világbajnoki dala. A Dai Dai a negyedik pozícióból ugrott a Latin Airplay lista élére. A Billboard összesítése szerint ezzel a kolumbiai énekesnő a 25. lista vezetőjét ünnepelheti ezen a rangsoron, a nigériai sztár pedig rögtön a legelső itteni szereplésével jutott el a csúcsra.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, Megafon, nagyot szól.

0: Két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfő választási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie, a mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félre söprő módszereiből. A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az Otthonstart program jelentős szívó hatása a bérleti piacról. A vármegye székhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akoridák és az alfa kaprikorrinák, óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Részletezték, előbbiek gyorsabb, finom fénycsíkot húzó csillaghullásról ismertek, még utóbbiak ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező jelenséget adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorra készleléséhez nincs szükség tápcsőre vagy binokulárra. A látvány fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Újabb első helyet szerzett Shakira és Burna Boy közös világbajnoki dala. A Dai Dai a negyedik pozícióból ugrott a Latin Airplay lista élére. A Billboard összesítése szerint ezzel a kolumbiai énekesnő a 25. lista vezetőjét ünnepelheti ezen a rangsoron, a nigériai sztár pedig rögtön a legelső itteni szereplésével jutott el a csúcsra.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, Megafon, nagyot szól.